Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Igazi fesztivál hangulatú kedvenc a Follow the Flow-tól, és ha már fesztiválok, akkor ezen a héten is bebizonyítottuk, hogy a legjobb helyekre mi visszük el a hallgatókat. Sopron Fesztre lehetett páros belépőket nyerni, és halka jegyzem meg, még csak most kezdődött a nyár. Folyamatosan hozzuk a jó kis játékokat, és folyamatosan hozzuk az ilyen nagy kedvenceket. Maradok a fesztivál hangulatnál, viszont most egy vadi új dallal. Bibi Rexától a Faithless felvétel újragondolásával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Alex Kenji, aki nem áll a fellépéseket azokra az estékre, amikor az olasz válogatott játszik, hatalmas foci rajongó, és hát megértem, hát mi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, nagyon jó bulikat kívánok mindenkinek, a nagy részükről egyébként mi a Rádió 1-esek gondoskodnak, az igazi fesztivál hangulatról, egyfelől igazi buliban, másfelől pedig adásban is. A következő órában jönnek például az újdonságok közül Tóth Abigail és az Open Light, Joel Corey, Galantis, Taylor Longer, vagy éppen DJ Metzger Viki is. A kezdésben viszont Tóth Abigail-el és Accent-tel készülök, a nagy kedvencünk a Sugar Daddy, amit mindjárt indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megmondom őszintén, hogy bár már több mint egy hete tart a világbajnokság, még mindig barátkozok azzal, hogy ilyenkor is meccseket lehet közben csekkolni. Hát igen, ez most egy ilyen kör. Na, viszont az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, most Taylor Swift és az Opel Light, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Joel Corey a folytatásban, aki ezen a nyáron is Ibizán folyamatosan zenél, meg persze egy csomó más helyen is a világban, és szerintem senki nem lepett meg azzal, hogy Ibizán tényleg nagyon figyelnek arra, hogy a látvány is rendben legyen. Most legutóbb például légtorrászokat is szerződtettek a buliába. Három nagyon ügyes hölgy, ilyen óriási sejem köteleken táncolt. Fú, nagyon vagány volt. Ez meg a Stay a Little Longer tőle, a Galantis-szal a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, és ne felejtsük, jövő héten pénteken pedig jön a nagy hajózásuk a Balcsin. Ez pedig a következő zenei órát indítja, Raid Out of Blood Running, mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul Magyarország

Calvin Harris, Sam Smith, Promises itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy. Ígéretből pedig van nálam is egy, csak a legnagyobb kedvencek ebben az órában is. Megállás felesleges duma nélkül. Most például Ray, és ez egyik legújabb tőle, a Where Is My Husband, amit indítok. Na, hogy itt a Rádió Egyen.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nyári hétvége, meg hát nyári szünet már, ami elindult, és jó hír, hogy a természetes fürdőhelyünk többsége továbbra is kiváló besorolású. A Rádió 1.hu-n erről is írunk részleteket. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, hiszen ahogy ígértem, megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ezen az éjszakán is. Most Loitól a Get Lucky, amit indítok.

0: Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és mondja valaki, hogy nem fesztivál hangulat pörög itt a Rádió 1-en. A legjobb hazai kedvencek, most például a Walmarttól a Színvak, és a legjobb nemzetközi kedvencek, most épp Szent Feltől és Rosalindtől a Heart Like Mine picivel 3-4 után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Jól halad a Salgótarjáni Stop Shop építése, újabb boltokra is fény derült. Hemző Károly díjat nyert a Nógrádban is alkotó fotós Mohos Zsófia. Az előzetes tervek szerint halad a Salgótarjáni Stop Shop építése, ahol a külső szerkezet már elkészült, jelenleg pedig gőzerővel zajlanak a belső munkálatok, közölte a beruházó CPI Hungary. Mint arról rádiónk is beszámolt, a munkálatok tavaly ősszel kezdődtek el a Csokonai úti ingatlanon, október közepén pedig ünnepélyes keretek között helyezték el a bevásárlópark alapkövét. A korábban bejelentett Euronics, DM, Ecofamily, Háda, Retro és Dorkó üzletek mellett a Deichmann, a Takko, a Teddy, a Pepco és a Sinsay is jelen lesz a Salgótarjáni Stop Shopban. A bevásárlópark a tervek szerint 2027 tavaszán fogja megnyitni kapuit. Hivatalosan is lezárult a Bánkot, Rétságot és Tolmácsot érintő szennyvízhálózatfejlesztési projekt, mely összesen több mint 6 milliárd forintból valósult meg. A 0.hu tudósítása szerint a Bánkon tartott záró rendezvényen a település polgármestere Torma Andrea kifejtette, az új bánki szennyvíztisztító telep és a kibővített csatornahálózat lehetővé teszi a felszín alatti vizek és a bánki tó fokozott védelmét. Kiemelte, hogy a fejlesztésnek köszönhetően közel 600 ingatlan csatlakozhat a hálózathoz az üdülő területen. Berki Ákos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a projekt egyszerre szolgálja a környezetvédelmet, az egészségvédelmet és az életminőség javítását. Több mint 18 kilométer gravitációs gerincvezeték, csaknem 9 kilométer házi bekötőcsatorna és mintegy 1000 bekötés készült el, valamint új átemelők és közel 10 kilométer nyomóvezeték is épült. A Nógrád megyéhez és Palócföldhöz sok szállal kötődő Mohos Zsófia nyerte el idén a 35 év alatti magyar fotográfusokat elismerő Hemző Károly díjat. A fiatal fotós a Parasztgazdaság című sorozatával érdemelte ki az elismerést, melyben több Nógrád megyében készült felvétel is található. A fotóművész elmondása szerint díjnyertes sorozata azokat a családokat, fiatalokat és közösségeket mutatja be, akik ma is a földből élnek, megőrizve és tovább örökítve egy darabot abból a világból, amely lassan már csak archívumokban létezik. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep a nógrádi tájakon, elszórtan azonban kialakulhat egy-egy zivatar, a légmozgás pedig olykor felerősödhet. A hőmérséklet délutára elérheti a 33 fokot. Holnap is sok napsütésben lehet részünk. Azonban többfelé előfordulhatnak futó zivatarok. A hőmérséklet a hajnali órákban sem csökken 19 fok alá. Napközben 31-33 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Hétfőn folytatódik az igazi nyári napos idő. Napközben 32 fok lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint céklet és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

A Rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó kis dal volt ez, és imádni fogjuk a következőt is. Két ótól állom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 20-án Rafael névnapon, és ez már egy olyan hétvége, ami tényleg a nyári szünet. Ez az. Mellé pedig

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kaigót hozom, aki az utóbbi időben ráadt arra, hogy akusztikus verziót is nem csak hogy készít a dalaiból, de be is mutatja azt első

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, elindult a nyár, és időjárás szempontjából is telibe, ma 32 fok és napsütés az ország nagy részén. És az egész országban szólnak az igazi mai slágerek is, most például a hírek után a Shouts Up folytatom és a Won't Forget You-val pár perc is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Folytatom!

vinni jó. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Bletarexa, az eredeti albán neve ez, ami egyébként méhecskét jelent, aztán ebből lett BB, ezt már az amerikai barátai adták neki. Ő BB Rexa és a New Religion a rádió egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Több száz fiatal szállt versenybe a balassagyarmati diák juniálison. Az ittas és bódult sofőrök kiszűrése kerül középpontba ezen a héten a Nógrádi utakon. A tanév végének közelettével idén is megrendezték a diák juniálist Balassagyarmaton, ahol több száz középiskolás fiatal mérettette meg magát, számolt be a gyarmatihírek.hu. A fiatalok a főtéren fergeteges zenés-táncos produkciókat mutattak be, illetve szórakoztató műsorokat adtak elő a közönség örömére. A diákokat nem kevesebb, mint 19 versenyszám várta, melyek között különféle aktivitást, ügyességet és kreativitást igénylő feladatok szerepeltek. Idén sem maradtak el a tanárdiák produkciók, melyek minden évben igen népszerűnek bizonyulnak. A zsűri mindemellett értékelte az iskolák kabaláját, indulóját, retro hangulatát és hangerejét is. Az aranyérmet végül akár csak a tavalyi évben a Mixált Kálmán Technikum és Szakképzőiskola csapata szerezte meg. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között, azaz hétfőtől vasárnapig a Roadpol alkohol és drog elnevezésű akcióban. Június 19-én pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést tartanak az egyenruhások Magyarország teljes területén, így Nógrád vármegyében is. A rendőrség kiemelt figyelmet fordít ezen a héten az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A központi statisztikai hivatal adatai szerint Nógrád vármegyében tavaly közel 320 közlekedési baleset történt, melyek csaknem 9%-át, vagyis 28 balesetet ittas sofőrök okoztak. Ez az arány a vármegyék és a főváros körében a legmagasabb volt. A folytatásban Nógrád vármegyei sport következik. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte a Pécsen és környékén rendezett Mecsek Rallit, az országos bajnokság idei harmadik futamát, olvasható az MTI tudósításában. A széchenyi versenyző és navigátora Kocsis György nagyon magabiztosan diadalmaskodott a másfélszeres szorzójú viadalon, amelynek mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárták. Az országos bajnokság következő futamát, a Diósgyőr Rallit augusztus végén rendezik Miskolcon és környékén. Közlekedés. Június 22-én hétfőn reggel 8 órától teljes szélességében lezárják Salgótarjánban a Rákóczi utat, a BEM úti csomópont és a Meredek út közötti szakaszon. Kerülni a Meredek úton lehet, a Vásártér az Üvegfúvók szobortól, az Úttörők úton lesz megközelíthető. A helyi járati buszok egy része teljesen el fogja kerülni az érintett részt, és a Bajcsi-Zsilinszky úton fog járni, 36 új jelzéssel pedig új ingajárat indul a Hősök út és a Füleki út között a Meredek úton át.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Hát hivatalosan is elindult a nyár, már mint abból a szempontból, hogy megvoltak az évzárók, és ez már a nyári szünet. Hát élvezzük. Tudom, az egyetemisták még bőven vizsgázhatnak, főleg, hogyha van UV, ahhoz is kitartást. Az igazi mai slágerek viszont ezen az egyébként tényleg tökéletes időjárás szempontból is tökéletes nyári hétvégén is pörögnek. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma, amit már

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, aki a legfiatalabb, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába a hölgyek között. Az a szabály, hogy legalább 20 évnek el kell tenni azóta, hogy az első forgalomban megjelent kislemeze kijött, csak utána lehet jelölni. Hát, őt jelölték és be is került, ilyen fiatalon női előadó még ebbe a csapatba nem került bele. 32 éves volt Stevie Wonder egyébként, ő az abszolút rekorder, a legfiatalabb, aki bekerül, de a hölgyek között Taylor Swift most a legfiatalabb, és hát azért nehéz is lesz megdönteni azért az ő rekordját, a 20 éves szabályt figyelembe véve. A legújabb igazi mai slágerét pedig már is indítom, Taylor Swift és az Opel Light a rádió.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Jól halad a salgótarjáni Topshop építése, újabb boltokra is fény derült. Hemző Károly díjat nyert a Nógrádban is alkotó fotós Mohos Zsófia. Az előzetes tervek szerint halad a salgótarjáni Topshop építése, ahol a külső szerkezet már elkészült, jelenleg pedig gőzerővel zajlanak a belső munkálatok, közölte a beruházó CPI Hungary. Mint arról rádiónk is beszámolt, a munkálatok tavaly ősszel kezdődtek el a Csokonai úti ingatlanon, október közepén pedig ünnepélyes keretek között helyezték el a bevásárlópark alapkövét. A korábban bejelentett Euronix, DM, Ecofamily, Háda, Retro és Dorkó üzletek mellett a Deichmann, a Takko, a Teddy, a Pepco és a Sinsé is jelen lesz a salgótarjáni Topshopban. A bevásárlópark a tervek szerint 2027 tavaszán fogja megnyitni kapuit. Hivatalosan is lezárult a bánkot, Rétságot és Tolmácsot érintő szennyvízhálózat fejlesztési projekt, mely összesen több mint 6 milliárd forintból valósult meg. A 0.hu tudósítása szerint a bánkon tartott záró rendezvényen a település polgármestere Torma Andrea kifejtette, az új bánki szennyvíz

0: pusztító telep és a kibővített csatornahálózat lehetővé teszi a felszín alatti vizek és a Bánki tó fokozott védelmét. Kiemelte, hogy a fejlesztésnek köszönhetően közel 600 ingatlan csatlakozhat a hálózathoz az üdülő területen. Berki Ákos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a projekt egyszerre szolgálja a környezetvédelmet, az egészségvédelmet és az életminőség javítását. Több mint 18 km gravitációs gerincvezeték, csaknem 9 km házi bekötőcsatorna és mintegy 1000 bekötés készült el, valamint új átemelők és közel 10 km nyomóvezeték is épült. A Nógrád megyéhez és Palócföldhöz sok szállal kötődő Mohos Zsófia nyerte el idén a 35 év alatti magyar fotográfusokat elismerő Hemző Károly díjat. A fiatal fotós a Parasztgazdaság című sorozatával érdemelte ki az elismerést, melyben több Nógrád megyében készült felvétel is található. A fotóművész elmondása szerint díjnyertes sorozata azokat a családokat, fiatalokat és közösségeket mutatja be, akik ma is a földből élnek, megőrizve és tovább örökítve egy darabot abból a világból, amely lassan már csak archívumokban létezik. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep a nógrádi tájakon, elszórtan azonban kialakulhat egy-egy zivatar, a légmozgás pedig olykor felerősödhet. A hőmérséklet délutánra elérheti a 33 fokot. Holnap is sok napsütésben lehet részünk. Azonban többfelé előfordulhatnak futó zivatarok. A hőmérséklet a hajnali órákban sem csökkent 19 fok alá. Napközben 31-33 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Hétfőn folytatódik az igazi nyári napos idő. Napközben 32 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken pedig Balázsék gigahajója kifut a Balatonon. Egészen pontosan a Szántódrév komp kikötőből reggel 7 órakor, 6 és 7 között felszállás, 7 órakor pedig startol a hajó. Rajta Balázsékkal, egy csomó játékkal, csomó ajándékkal, és hát azzal az élménnyel, hogy velük együtt tölthetünk egy reggelt a Balcsi közepén. Zseni lesz. Minden info a radio1.hu. Még pedig a Maroon 5 már is Cardi B-vel szenzációs a dal, a Girls Like You, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás és felesleges duma nélkül, elsőként például Ed Sheeran, aki bejelentette, hogy most egy picit ő visszavonul, nem fog dalokat készíteni, nem fog koncertezni, a családjára akar koncentrálni, és különösen a gyereknevelésre is. Egyébként igaza van. Ez viszont egy hatalmas kedvenc szél, amivel a következő zenei órát indítom. Ed Sheeran Camera City remixében, csak itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Felfüggesztik a Nógrád vármegyei hírlap nyomtatott kiadását. Ötödik helyen zárta a Magyar Kupát a Salgótarjáni férfi strandkézilabda csapat. Jönnek a részletek. Július 1-től több napi lap, köztük a Nógrád vármegyei hírlap nyomtatott kiadását is felfüggeszti a tulajdonos MediaWorks Hungary Zrt., jelentette be hétfő délután a vállalat. Közleményükben arról írnak, hogy erre a korábban bejelentett portfólió átalakítás részeként kerül sor. A megyei lapok közül felfüggesztik továbbá a Heves vármegyei hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra című napilap nyomtatott kiadását is, míg a Bors című napilap már kedden sem került a polcokra. Mint kiemelték, az érintett tartalmak, így a Nógrád vármegyei hírlap is, a továbbiakban digitális formában online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára. A MediaWorks kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Régiós szinten is hiánypótló ellátást biztosít immár fél éve a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet. Az alvás diagnosztika elmúlt 6 hónapjáról dr. Várdi Katalin pulmonológus, szomnológus főorvos számolt be az intézmény közösségi oldalán. Mint felidézte, a korszerű alvás diagnosztikai rendszer pályázati forrásból került a kórházba, a szakmai munka 2025 őszén indult el. Napjainkra az alvás diagnosztikai ellátás már nem csak a térségben és Nógrád vármegyében, hanem a szomszédos megyékben és a fővárosban élő betegek számára is elérhetővé vált, beutalóval igénybe vehető formában, emelte ki dr. Várdi Katalin. Sport. A Solt-Vadkerten megrendezett Magyar Kupán kezdte meg a szezont a múlt hétvégén a Salgótarjáni Strandépítők BHC férfi strandkézilabda csapata. Az együttes veretlenül csoport elsőként jutott tovább a helyosztókra. A következő körben a Strandépítők a B csoport második helyezettjével, az SC Squadra Budával mérkőztek meg, akiktől 2-0-ás vereséget szenvedtek. Az 5.-8. helyért zajló küzdelmekben sikerült legyőzniük 2-1-re a Beach Stars-t, végül pedig a Győri Eto csapata ellen is 2-0-ra nyertek, így a Strandépítők férfi gárdája az 5. helyen zárta a strandkézilabda Magyar Kupát. Közlekedés. Június 22-én hétfőn reggel 8 órától teljes szélességében lezárják Salgótarjánban a Rákóczi utat, a BEM úti csomópont és a Meredek út közötti szakaszon. Kerülni a Meredek úton lehet, a Vásártér az Üvegfúvók szobortól, az Úttörők úton lesz megközelíthető. A helyi járati buszok egy része teljesen el fogja kerülni az érintett részt, és a Bajcsi-Zsilinszky úton fog járni, 36 új jelzéssel pedig új ingajárat indul a Hősök út és a Füleki út között a Meredek úton át.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 7 óra után, és hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szuper lesz az óra, nem dumálok sokat, de hozom a legnagyobb kedvenceket, most például a Jonas Brothers-től, akik nem csak koncerteznek, hanem indítottak egy saját podcastet is, általában a saját életükről mesélnek egyébként, meg az eddigi pályafutásukról mindenféle érdekességet, fun factet, meg sztorizgatnak a tesók. Ez meg az igazi mai slágerük, a Jonas Brothers és a Sucker itt a Rádió 1-en. We go

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feld a folytatásban, aki azt nyilatkozta, hogy miután a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a zenei világban is, ő úgy gondolja, hogy innentől az előadóknak sokkal több melót kell beletenni abba, hogy fent tudjanak maradni, és ő tesz is ezért, a zenekészítésbe sokkal több kapcsolatot kell tartani a közönséggel, és sokkal több fellépést kell vállalni, hogy legyen interakció és legyen kapcsolódás a zenészekhez. Ez egyébként szerintem egy okos gondolat, meg hát jó hír is, hogy többet lehet őt is látni. Sam Feld és az igazi mai sláger Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine itt a Rádió

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és fontos info a fővárosiaknak, meg akik idejönnek ezen a hétvégén, hogy a kettes metró nem jár a Deák tér és az Őrsvezérterek között filmforgatás miatt. Nagyon komoly sztárok forgatnak mozit, többek között Arnold Schwarzenegger. Cserébe viszont mondom, úgy készülünk, hogy a kettes metró a Deák tér és az Őrsvezérterek között ezen a hétvégén nem jár. Ray Dalton viszont pár pillanat múlva csak itt a rádió egyen a Blood Runnin-nel. Hatalmas kedvenc, előtte viszont jönnek a legfrissebb infók. Szép reggelt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Több száz fiatal szállt versenybe a balassagyarmati diák juniálison. Az ittas és bódult sofőrök kiszűrése kerül középpontba ezen a héten a Nógrádi utakon. A tanév végének közeledtével

0: Mivel idén is megrendezték a Diák Juniálist Balassagyarmaton, ahol több száz középiskolás fiatal mérettette meg magát, számolt be a gyarmatihírek.hu. A fiatalok a főtéren fergeteges zenés-táncos produkciókat mutattak be, illetve szórakoztató műsorokat adtak elő a közönség örömére. A diákokat nem kevesebb, mint 19 versenyszám várta, melyek között különféle aktivitást, ügyességet és kreativitást igénylő feladatok szerepeltek. Idén sem maradtak el a tanárdiák produkciók, melyek minden évben igen népszerűnek bizonyulnak. A zsűri mindemellett értékelte az iskolák kabaláját, indulóját, retro hangulatát és hangerejét is. Az aranyérmet végül akár csak a tavalyi évben a Mixált Kálmán Technikum és Szakképzőiskola csapata szerezte meg. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között, azaz hétfőtől vasárnapig a Roadpol alkohol és drog elnevezésű akcióban. Június 19-én pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést tartanak az egyenruhások Magyarország teljes területén, így Nógrád vármegyében is. A rendőrség kiemelt figyelmet fordít ezen a héten az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Nógrád vármegyében tavaly közel 320 közlekedési baleset történt, melyek csaknem 9%-át, vagyis 28 balesetet ittas sofőrök okoztak. Ez az arány a vármegyék és a főváros körében a legmagasabb volt. A folytatásban Nógrád vármegyei sport következik. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte a Pécsen és környékén rendezett Mecsek Rallit, az országos bajnokság idei harmadik futamát, olvasható az MTI tudósításában. A széchenyi versenyző és navigátora Kocsis György nagyon magabiztosan diadalmaskodott a másfélszeres szorzójú viadalon, amelynek mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárták. Az országos bajnokság következő futamát, a Diósgyőr Rallit augusztus végén rendezik Miskolcon és környékén. Közlekedés. Június 22-én hétfőn reggel 8 órától teljes szélességében lezárják Salgótarjánban a Rákóczi utat, a BEM úti csomópont és a Meredek út közötti szakaszon. Kerülni a Meredek úton lehet, a Vásártér az Üvegfúvók szobortól, az Úttörők úton lesz megközelíthető. A helyi járati buszok egy része teljesen el fogja kerülni az érintett részt, és a Bajcsi-Zsilinszky úton fog járni, 36 új jelzéssel pedig új ingajárat indul a Hősök út és a Füleki út között a Meredek úton át.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatódik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, a legnagyobb buliba mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten is páros belépőket lehet majd nyerni tőlünk a Dunapart Festre. Megállás nélkül játékok és bulik egész nyáron. És megállás nélkül igazi mai slágerek változatosan, most David Gettától és Szia!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Már csak pár perc is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten pénteken pedig hajóznak. Hát az minden évben óriási élmény. És aki ott szeretne lenni, hát annak igazából annyi dolga van, hogy jó korán kell kelni, és oda kell menni majd a Szántódrév komp kikötőbe. Reggel 6 és 7 között lesz a felszállás, 7 órától pedig startol a hajó. Minden info, minden részlet a Radio1.hu-n. 8-tól tehát Balázsék, aztán Rádió 1 Top 50, most pedig az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal a Chasing Paradise-t indítom. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest,
9: július 2-3-4.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Jól halad a salgótarjáni Topshop építése, újabb boltokra is fény derült. Hemző Károly díjat nyert a Nógrádban is alkotó fotós Mohos Zsófia. Az előzetes tervek szerint halad a salgótarjáni Topshop építése, ahol a külső szerkezet már elkészült, jelenleg pedig gőzerővel zajlanak a belső munkálatok, közölte a beruházó CPI Hungary. Mint arról rádiónk is beszámolt, a munkálatok tavaly ősszel kezdődtek el a Csokonai úti ingatlanon, október közepén pedig ünnepélyes keretek között helyezték el a bevásárlópark alapkövét. A korábban bejelentett Euronix, DM, Ecofamily, Háda, Retro és Dorkó üzletek mellett a Deichmann, a Takko, a Teddy, a Pepco és a Sinsay is jelen lesz a salgótarjáni Topshopban. A bevásárlópark a tervek szerint 2027 tavaszán fogja megnyitni kapuit. Hivatalosan is lezárult a Bánkot, Rétságot és Tolmácsot érintő szennyvízhálózat fejlesztési projekt, mely összesen több mint 6 milliárd forintból valósult meg. A 0.hu tudósítása szerint a Bánkon tartott záró rendezvényen a település polgármestere Torma Andrea kifejtette, az új bánki szennyvíztisztító telep és a kibővített csatornahálózat lehetővé teszi a felszín alatti vizek és a bánki tó fokozott védelmét. Kiemelte, hogy a fejlesztésnek köszönhetően közel 600 ingatlan csatlakozhat a hálózathoz az üdülő területen. Berki Ákos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a projekt egyszerre szolgálja a környezetvédelmet, az egészségvédelmet és az életminőség javítását. Több mint 18 km gravitációs gerincvezeték, csaknem 9 km házi bekötőcsatorna és mintegy 1000 bekötés készült el, valamint új átemelők és közel 10 km nyomóvezeték is épült. A Nógrád megyéhez és Palócföldhöz sok szállal kötődő Mohos Zsófia nyerte el idén a 35 év alatti magyar fotográfusokat elismerő Hemző Károly díjat. A fiatal fotós a Parasztgazdaság című sorozatával érdemelte ki az elismerést, melyben több Nógrád megyében készült felvétel is található. A fotóművész elmondása szerint díjnyertes sorozata azokat a családokat, fiatalokat és közösségeket mutatja be, akik ma is a földből élnek, megőrizve és tovább örökítve egy darabot abból a világból, amely lassan már csak archívumokban létezik. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep a nógrádi tájakon, elszórtan azonban kialakulhat egy-egy zivatar, a légmozgás pedig olykor felerősödhet. A hőmérséklet délutánra elérheti a 33 fokot. Holnap is sok napsütésben lehet részünk. Azonban többfelé előfordulhatnak futó zivatarok. A hőmérséklet a hajnali órákban sem csökken 19 fok alá. Napközben 31-33 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Hétfőn folytatódik az igazi nyári napos idő. Napközben 32 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Nem tudom, hogy olvastátok-e a hírt, hogy egy fiatal ember bérelt egy elektromos rollert, ráállt, elindult, nagy gáz, és gyakorlatilag 300 méterrel az elindulás után pont azon posztoló rendőr előtt taknyolt egy rohadt nagyot.
5: Nagyon fikázott, igen, nagyot esett.
4: Igen, aztán el is tört is magát a kezem, vagy valami igen. Ilyesmi, hogy a válla el is tört. A lényeg a sztoriban, hogy ugye hát bíróság elé került az ügy, hogy elektromos rollerezett, nem veszélyeztetett senkit, senki ott nem volt a közelben, lehet, hogy a rendőrök megijedtek, hogy elesett. 1,8 millió forintos büntetést kapott.
5: Mert
4: részegen vezetett.
5: Na de várjál, ha részegen vezetsz, akkor kapsz egy 50 000-es vagy 100 000-es szabálysértést, vagy csekket, vagy megbüntetnek, hogy elveszik a jogsidat. Mi az, hogy 1,8 millió forint?
4: Igen, másfél évre ugrott a jogsia, tehát ez is benne van. 1,8 millió forintos a büntetés, és most ugye az van, hogy még másodfokra viszik, mert 2 millió kettőt akarnak.
5: Ne csinálj, teljesen irreális.
6: Az lehet, hogy mert hogy olyan borzasztóan magas volt a véralkohol szintje, tehát sakár részeg volt, az lehet, hogy azért lett ennyire magas ez a díj.
5: Na de nincs, hogy nincs egy 2 millió forintos büntetés, hát akkor elveszik a jogosítványodat, elindul ellened egy eljárás, eltiltanak a vezetéstől. Értem, hogy a vérében most volt 2,2 ezrelék, de hogy az haladó. Itt az tényleg haladó.
4: A Pesti Központi Bíróság, egyébként a csávó nagyon korrekt volt, lemondott a izéről a tárgyaláshoz való jogról, hogy ez gyorsabban haladjon, együttműködött, tettét megbánta, minden megvolt. A központi kerületi bíróság mérlegelte a büntetlen előéletet, a beismerést és a kizárólagos saját sérülést, mint enyhítő körülményt, majd összesen 1,8 millió forintos pénzbüntetésre ítélték a fiatal.
5: Az a baj ezzel szerintem, hogy itt most olyan nagy a káosz így az e-rollerek, meg a rollerezés, meg minden szinten, hogy nincs ez rendesen szabályozva. Tehát, hogy igazából a Kressznek kellene ezt jól szabályoznia, hogy ez most megfelel annak, hogyha én autót vezetek? Ez annak felel meg, hogy én bringát vezetek? Nem. Ugye, mivel a Kressz nem mond semmit az e-rollerekről, így igazából gondolom, hogy az ügyészség is az ittas vezetés kapcsán azt tudja nézni, hogy ez nagyjából olyan, mintha te autót vezetnél, de nem.
4: De?
5: Tehát, hogy ugyanakkor én értem, hogy de, na de hogy ez kellene szétszedni. Vagy akkor mondjuk azt, hogy ugyanaz, mint autót vezetnél, legyenek rá ugyanolyan szabályok, de hogy rohadt nagy a káosz a rollerek kapcsán, a bérleti rollerek kapcsán, és ugye most az ügyészség meg a hatóság az úgy tekinti, mintha a tettes személyautót vezetne. De te nem személyautót vezetsz azért, te rollerezel, az nem ugyanaz.
4: Jelen pillanatban ugyanaz a hatály alá esik a dolog, nem kerékpárnak minősül, ugye, de tök érdekes, hogy például az e-bike, az elektromos rásegítéses bicikli, az kerékpárnak minősül. Mert ott neked effektíve ugye hajtanod kell ahhoz, hogy rásegítsen, ez a logikája a dolognak, tehát az bicikli. A roller pedig, mivel önálló közlekedésre képes emberi erőhatás nélkül, mert csak a gázt kell nyomnod, a gázkart, ezért az autóhoz hasonlónak minősül. A 2,2 ezrelékes véralkohol az négyszerese a bűncselekmény színnek, és azt mondta a bíróság, hogy igaz, hogy csak a csávó sérült meg, de hogy ez innentől kezdve akkor is sérüléssel járó balesetnek minősül.
5: Még ha te saját magadnak is okoztad, és lemondtál a tárgyalásról, és elismerted, hogy hibás vagy. Egyébként szerintem hosszú távon ezeknek a rollereknek az lesz a sorsa, ami már skandináv országokban zajlik, hogy le fogják őket váltani majd az elektromos biciklik. Tehát, hogyha elmész például Skandináv, az mondjuk Kopenhágába, akkor ott azt látod, hogy a rollerek száma minimális, sőt egyáltalán nem, és kiszorították őket a sokkal kultúráltabban vezethető elektromos bringák. Mondjuk nyilván egy bringás nemzetről van szó, és minden sarkon bringabérlés, és többen közlekednek bringával, mint autóval. De hogy például Brüsszelből is kitiltották, jó, most nem jó hasonlott, mert Brüsszel meghalljuk mindenki. Gondol valamire, de 2025 januártól nem tudsz elrollerezni. Tehát egész egyszerűen nincs rollerbérlés, és nincs az elektromos rollereket úgy, ahogy van leállították. Nem feltétlenül ez a megoldás, de miért nem veszünk át valami európai szabályozást, ahol ez működik, ahol ez ki van találva, ahol ez jól van kitalálva, ugye más, ha bérelsz, más, ha sajátod van, más, ha elektromos biciklivel mész, valamit csinálni kell. Hát a sürgősség, az tele van koponyatöréses fiatalokkal, mert állandóan esnek kelnek, és fölszállnak ezekre a rollerekre, és nem tudják őket kezelni, kicsi a kerék, jön egy gödör, leakad, bukó nélkül persze, leakad, azonnal elszállsz.
4: Na most itt a bukó kérdés, ugye? A bukós is
5: na,
4: a kérdése.
5: Na, bukó is egy jó kérdés, igen.
4: Amit felelős rollerező, lásd, ami Gyulánk használ. Igen, ám, de ha bérelek egy rollert, nincs nálam bukó. Meg kéne oldani, hogy legyen rajta bukó, ugye? És akkor ez már egy biztonságtechnikai dolog. Még egy adat, mert Zsül mindjárt jön valami fontosat, de még egy adatot hadd mondjak, hogy a rolleres balesetek 80%-át a bérelt rolleresek okozzák. Tehát ez is egy tök érdekes.
5: Igen, hát nem vagy hozzászokva, nem ismered, nem tanultál meg rendesen rollerezni, persze.
7: Én olvastam azt, hogy külföldön összehajtató bukós isak van, ami tudom, hogy nem egy teljes...
5: De a bérelhető?
7: Van egy ilyen kis doboz, abból kiveszed, fölrakod a fejedre és használod.
5: De az 1,8 millió az kicsit erős azért. Tehát én értem, hogy az ügyesség is most azt próbálja szabályozni, hogy oké, a Kressz nem szabályozza, majd mi nagyon szigorú büntetést érünk mindenkire, hát ha akkor a rolleresek megijednek. De ez megint nem a végrehajtó hatalomnak kellene ezt, hanem a Kressznek kellene valami egységes dolgot kitalálni, amit aztán mindenki betart. 2 millió
4: Az egy kérdés, hogyha mondjuk te autóval hozol ilyen fokú részegséget, tehát 2-2-t,
6: összetöröd
4: magad, és ugyanígy eltörik a vállad, az is egy 8.
5: Én nem hallottam még egy 1,8-as büntetésről. Nyilván, ha a véralkohol szintet a sakál szintjén van.
4: Kettő-kettő, tehát ilyen nincs. Klinikai halál közelében volt a csávó.
5: Kettő-kettőben bele szoktak halni, tiszed bíróság. Dicsérjük meg a fiút, hogy ez két lábon, hogy ezt élő, két lábon kihordta. Nem sokáig egyébként. De az 1,8 azért az nagyon túlzónak tűnik. Az nagyon túlzónak tűnik.
6: Az se feltétlenül igazságos, hogy egyébként meg kerékpározni, arra csak az a szabály vonatkozik, hogy amíg az alany biztonságos kerékpározásra alkalmas állapotban van.
4: Tehát háromsört megiszol, attól te még mondjuk biztonságos vagy, vagy kettő, tök mindegy, hogy mi a mérték.
5: Na de ez egy pontos szabályozás.
6: Ennek ha nincs a határértéke. Hát én azt gondolom, hogy 3 deci igen, tömény után is biztonságosan.
4: De ott a rendőr eldöntheti azt, hogy ha téged megállít biciklivel, hogy te mennyire mentél össze-vissza nagyon, akkor büntethet. Ha nem, akkor úgy látja, hogy te két sör után még szuperül vezetsz biciklit, ott nem büntet. Ha két sör után elkap rollerrel, még ha nem is látszik rajtad, az már büntetés, mert ez autónak, vagy hát nem autónak, hanem járműnek minősül.
5: Oké, és miért veszik el a jogosítványát? Tehát ő rollerezett, berúgott.
4: Mert autós közlekedésben veszélyezteted.
5: Na de nonsense. Tehát, hogy nonsense, hogy bukod az autós jogsidat, mert most én fölülök egy rollerra, én véletlenül elesek azzal a rollerral, vagy okozok valamit, hogy mi köze annak, hogy én ezt nem autóval okoztam, bocsánat, én rollerezt, béreltem egy rollert.
4: És a azért motorral nem okozod, az sem
5: hát ugyan? A motorhoz már kell egy jogsi, azt megszerzed, motorral okozod, de elveheti a motoros jogsidat.
4: Is.
5: Vagy akkor
4: idő.
5: Legyen jogsi, de ne bukjam már az autós jogsimat. Értem a szigorítást, de most de másfél évre elveszik az autós jogsidat, mert elestél egy rollerral. Tehát a kettő nekem nincs azonos kategóriában. Ugyanakkor értem, hogy ittasan vezeted, de befizette a büntetést, a hülye magát törte össze. Tehát nagyon katyvasz a szabályozás igazából. Mindenki hát balra jobbra néz, nincsen. Nem tudod, hogy mi van.
4: Azért vagyunk így ezzel a témával, mert ránézel egy rollerre, és nem érzed úgy, hogy ez egy közlekedési eszköz. Az egy másik dolog. Mennyivel megy az ön rollerre, Gyula? Ha ki van ütve, ugye, mint a tied?
7: Nem, ha nincs ki ütve, mennyivel az 35-tel.
4: 35-tel. Hát, egy korrekt csávó vagy, igen. Azért én tudom, hogy ezt hol kell elvágni, melyik kábel, hogy ez 70 legyen.
5: Tud olyat is, nem ez a típus, de van ez olyan, nem. Ami van. Igen, azzal mentem haza egyik balatoni éjszaka, Zabádi Bosszászóra.
6: Mennyivel?
5: Hát az nem volt egy.
6: És milyen állapotban?
5: Azt engedd el.
6: Volt a dinnye a hónod alatt.
5: Plázsos buli után, nem a sajátom után, de mentem, mondtam, mi ez itt róla?
4: Na csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy 70-nel mondjuk motorkerékpáron már cicereksz, hogy azért 70-nél már történhet valami. A roller maga, mint gyerekjáték van egy kicsit az agyunkba, érted? Hogy gyerekként rollereztünk, és ha egy roller megy 70-nel, akkor azt mondjuk, hogy de hát ez csak egy roller.
5: De igen.
4: A motoron már fölveszed a protektoros kabátot, protektoros nadrágot, a magas szárú
5: cipőt. Igen, de azzal már azért közlekedésben veszel részt, hát de azért ezzel nem mész úgy a főúton,
4: nem
5: ezzel
4: a
5: azért
4: bizony úton néz már meg át a izé az Erzsébet
6: egy
4: hídon
6: mennek. Egykerekű rollerrel néztem múltkor, ment mellettünk 50-nel, baszki, hát fel sem mernék rá állni, és az meg ment 50-nel.
5: Jó, nekem akkor sincs érvényben az, hogy a jogosítványomat bukom. Tehát én ezt a kettőt nem tudom összetenni. Tehát, hogy az én megszerzem kocsira a jogsimat, és én rollerezek, és elveszik a jogsimat, menjenek már fenébe. Miért nincs zéró tolerancia? Mit tökölünk itt az alkohollal? Rollerezel, nem ihatsz?
4: Hát ez, ott ez van.
5: De nálunk ez van?
4: Ez
5: nem
4: van.
5: De nem az, hogy
6: nem tartják a bicikli.
5: Az bicikli. Jó, de akkor legyen ott is. Tehát semmi. Közlekedésbe veszel részt.
6: Így van. Tehát nem. A biciklis az ihat, a rolleres meg nem.
5: Ő eldöntheti, hogy mennyit iszik, de a rolleres sem mennyit nem ihat.
6: Amíg én biztonságosnak vélem, hogy én biztonságosan tudok közlekedni biciklivel, akkor én lehetek akár sakár részeg is, ha nem állít meg a rendőr, akkor én bemehetek 2,2-ezrelékes véralkohol szinttel a forgalomba. Úgyhogy tök részeg vagyok. Tehát, hogy ez nem igazságos.
5: Tényleg, teljesen fura az egész szabályozás.
8: 2023-ban kitiltották Párizsból a kölcsönözhető rollereket, nem véletlenül. Tehát olyan sok halálos baleset volt belőle, hogy azt mondták, hogy ennyi volt. Most a Vitézi Dávidnak olvastam ugye a nyilatkozatait, dolgoznak ezerrel egyébként ennek a szabályozásán. Hajnalban csodákat látok, Balázs, csak tudnám mondani neked, a Ferenciek terén külföldiek sörrel a kezébe ketten állnak a rolleren, és hasítanak össze-vissza a Ferenciek terén. Jönnek át
5: az
8: a hídon, mennek
5: is.
8: A Gellért tér irányába, olyan szinten erős, hogy így nézem, hogy úristen, és mennek 50-nel 60-nal.
5: Bájkokra kell cserélni, mondom, nagyon sok Skandinávországban már roller nincs, bicikli van, kulturáltabban mész, két kereke van, nagy kereke van, nem tudsz olyan gyorsan menni, 25-nél leszabályoz, sokkal kevesebb baleset van, hát, tehát ott igen, eltűntek a rollerek jó, egész egyszerűen. És ugyanúgy a Lime-ot bérlet, Lime, csak már ők is átálltak a bringa bérlésre.
4: Mert ezt a fajta bérlést ugye a rollerrel könnyedén meg lehet oldani, e-bike-okat nem hagynád kint az izén az Andrássy, hogy akkor jössz, lecsipantod és mész.
5: Hát, plusz, na ez ez megint az, hogy mi nálunk nem lehet, mert ellopják. Hát mondom, menjek Kopenhágában, nézd meg, igen, mi van. Tehát, igen, hogy csak e-bike-ok vannak, bérelhető lájmos e-bike-ok.
4: Ja. Vagy akkor ott van a közlekedés azon része, amikor a rolleres azt mondja, hogy jaj, esik az eső, fölpattanok a buszra. A rollert összehajtod, így magad a biciklivel nem engednek föl. Érted? Tehát, hogy van egy csomó praktikus...
6: Jó, de babakocsival meg felszállhatsz. Nem foglalak akkor.
5: Jó, de saját rollerrel, ja, hogy saját rollerrel nem szálltok föl.
4: Aha. De saját rollerrel fölbusz, mert
5: az hát a bérlő tintott... nem száll föl buszra a rollerrel. Azért akkor lecsippantod, leszállsz róla, igen, és az irány, hogy a lájmos rollert viszont.
4: Csak hogy miért nem bringa? Mert a bringát például nem tudod fölvinni. A buszra nem engedik fel a biciklit Budapesten. Nem. A rollert összecsattintod, fölszállsz vele, senki semmi köze hozzá.
6: Azzal kapcsolatosan van bármiféle szabályozás, hogy például ki vagy hány évesen bérelheti, mert hogy én ilyen 10-12 éves gyerekeket is látok rajta, akik nyilván elkérték apának a bankkártyát, azzal fizetnek, de senki nem ellenőrzi azt, hogy például 6-8 éves, vagy 10 éves,
8: van,
6: és hárman állnak rajta, így egymásba van, kapaszkodva. Tehát, hogy ez... muszáj ezzel valamit kezdeni, meg nonsens az egész, hogy nincsen erre szabályozás, miközben 40-nel, 50-nel kimennek a forgalomba, tehát valamit vele kell vele kezdeni, de ez
5: ja, az 1,8... Ja, nagyon dolgoznak rajta,
6: az
5: hogy...
6: Az 1,8 nagyon szombos.
5: Az 1,8 az szombos, igen. Ha rollerből levizsgázom, megkapom a B-jogsit, részemről oké.
4: Okay.
5: Én ezt az egész ügyben ezt tartom, csak felháborítanak. Nem, a jogsinkat nem adjuk a rollerezünk, bocsánat, tehát azért a kettőt ne hozzuk már össze.
4: Na most például akkor egy jót vetettél föl, ugye nagyon sokan vezetnek nagy teljesítményű rollert, mindenféle képzés nélkül. 50-nel megy a városba, és az első jobbosnál fogják úgy telibe csapni a csávót, mert nem tudja, mi a jobbkész szabály. Nem tanítják az általános iskolában a kreszt, nagyon nagy hiba, és ők úgy szállnak fel a nagy teljesítményű rollerre, ma már ugye szabályozva van elméletek, de biztos vagyok benne, hogy 10 ilyen rolleresből mondjuk 5-öt el tudsz kapni, aki életében nem járt kresztoktatáson, hogy ő úgy közlekedik, és átmegy a járdán, ami ugye tilos, jobbosba úgy megy bele,
5: nem
4: a belvárosban előttem 100 000.
6: Nekik elvileg egyébként a biciklisávot kellene használniuk?
5: Te Júli, én már sem tudom, ezek használnak mindent. Múltkor az Erzsébet időn egy kis csávónak motorról így átöntegettem, hogy király vagy haver, ott csapattam mellettem, érted?
6: És próbáltad leelőzni,
5: de nem sikerült. A GS-ről poroszkáltam egy 50-nél, és jött mellettem egy mosolygó 14 éves. Hát mondom, anyukát tudja, haver, mutattam neki motorról, hogy menő vagy kis srác, röhögött, kis bukó volt rajta, úgy csapatt át az Erzsébet hídon, te mit csinálsz itt?
8: Hogyha neki megy egy gyalogosnak, azért azt is tisztázzuk. Tehát itt most arról beszélünk, hogy ő nem vesz észre a jobbost, meg ütközik. De mi van, hogyha neki megy egy gyalogosnak 40-nel?
5: Hát az akkor...
8: Ne tóthal meg.
5: Ne járjon arra a gyalogos. Hát
8: járdán rollereznek.
5: Most elvileg ugye ott van nekik a bicikli út, nem azon megy, ő már járdán nem mehet. Figyeljetek, én nekem egy vakon vagyok a szabályozásban, nem tudom. Tehát, hogy...
8: Nem mehet és nem ihat.
5: Vagy
6: nincs szabályozás.
5: Egy kicsit vagy nyugat ez most igazából.
8: De mehet a járdán, mondja Zsül, 5-tel. De nem 50, mert hanem 50-nel.
6: Akkor toljad.
4: Igen. És itt megint azon, hogy nem rossz a szabályozás, mehet a járdán 5-tel. Ki tartja be?
5: Nem tud betartani. Nem tud betartani.
4: Öttel, hagyjad már.
5: Na jó, hát majd most készül valami, aztán meglátjuk, hogy ezt így sikerül-e egységesíteni. Biztos van egy csomó olyan nálunk kicsit szerencsésebb fejlődés törvényű országok, ahol ezt jól megugrották, hogy hát kéne venni valamit, nem? E-bike-ok, rollerek, bérelhető rollerek, lime-ok, nem tudom, de valamilyen működő rendszert azért ők meg nem kell újra föltalálni itt valami nagyon
8: nagy biztosítás van, és nagyon sok erő a bérelteket kitiltották. Nem tudták megoldani. Balatonparton
4: egy csomó sétányról, azt hiszem Füreden se lehet most már rollerrel végig menni, mindenhol.
5: Kirakják őket.
6: Nap fel már most a részre. Ja. Most még jó áron el tudod adni. Megérkezik, kirántja alólad a rollert.
5: Fél év múlva beszakad a rollered ára, úgyhogy igen. Tehát 1,8 millió és másfél év jogsi elvétel.
4: És most ezt emelni akarják 2-2-re.
5: Combos.
9: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Állati jó vasárnap és világrekord kísérlet a Salgótarjáni piacon június 21-én. Családi kikapcsolódás egész délelőtt, ingyenes lovagoltatás, ugrálóvár, gókártozás, vásári hangulat, bolhapiac, kisállatbörze, és mindezek mellett ezúttal kísérletet teszünk a világ leghosszabb palacsinta kígyójának megalkotására is. Aztán közösen meg is esszük. Állati jó vasárnap június 21-én a Salgótarjáni piacon. A rendezvény idején a vásárcsarnok is nyitva tart. Naftalin premier a Budapest Bár bombas slágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: A Coop kedvező áraira és széles áru választékára nap mint nap számíthatunk. Június 21-ig az Unió Coop üzleteiben a napi friss szerelmes levél darabja mindössze 149 forint. A többféle másfél literes Kepi Ice Fruit gyümölcsital csak 549 forint. ABC szuperüzleteinkben a többféle 750 ml-es baba habfürdő csupán 1299 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben.
1: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Justino

0: Jazzben is a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveként bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Jól halad a Salgótarjáni Topshop építése, újabb boltokra is fény derült. Hemző Károly díjat nyert a Nógrádban is alkotó fotós Mohos Zsófia. Az előzetes tervek szerint halad a Salgótarjáni Topshop építése, ahol a külső szerkezet már elkészült, jelenleg pedig gőzerővel zajlanak a belső munkálatok, közölte a beruházó CPI Hungary. Mint arról rádiónk is beszámolt, a munkálatok tavaly ősszel kezdődtek el a Csokonai úti ingatlanon, október közepén pedig ünnepélyes keretek között helyezték el a bevásárlópark alapkövét. A korábban bejelentett Euronix, DM, Ecofamily, Háda, Retro és Dorkó üzletek mellett a Deichmann, a Takko, a Teddy, a Pepco és a Sinsay is jelen lesz

0: Csalgó Tarján is Top Shopban. A bevásárlópark a tervek szerint 2027 tavaszán fogja megnyitni kapuit. Hivatalosan is lezárult a Bánkot, Rétságot és Tolmácsot érintő szennyvízhálózat fejlesztési projekt, mely összesen több mint 6 milliárd forintból valósult meg. A 0.hu tudósítása szerint a Bánkon tartott záró rendezvényen a település polgármestere Torma Andrea kifejtette, az új bánki szennyvíztisztító telep és a kibővített csatornahálózat lehetővé teszi a felszín alatti vizek és a bánki tó fokozott védelmét. Kiemelte, hogy a fejlesztésnek köszönhetően közel 600 ingatlan csatlakozhat a hálózathoz az üdülő területen. Berki Ákos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a projekt egyszerre szolgálja a környezetvédelmet, az egészségvédelmet és az életminőség javítását. Több mint 18 kilométer gravitációs gerincvezeték, csaknem 9 kilométer házi bekötőcsatorna és mintegy 1000 bekötés készült el, valamint új átemelők és közel 10 kilométer nyomóvezeték is épült. A Nógrád megyéhez és Palócföldhöz sok szállal kötődő Mohos Zsófia nyerte el idén a 35 év alatti magyar fotográfusokat elismerő Hemző Károly díjat. A fiatal fotós a Parasztgazdaság című sorozatával érdemelte ki az elismerést, melyben több Nógrád megyében készült felvétel is található. A fotóművész elmondása szerint díjnyertes sorozata azokat a családokat, fiatalokat és közösségeket mutatja be, akik ma is a földből élnek, megőrizve és tovább örökítve egy darabot abból a világból, amely lassan már csak archívumokban létezik. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep a nógrádi tájakon, elszórtan azonban kialakulhat egy-egy zivatar, a légmozgás pedig olykor felerősödhet. A hőmérséklet délutánra elérheti a 33 fokot. Holnap is sok napsütésben lehet részünk. Azonban többfelé előfordulhatnak futó zivatarok. A hőmérséklet a hajnali órákban sem csökkent 19 fok alá. Napközben 31-33 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Hétfőn folytatódik az igazi nyári napos idő. Napközben 32 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
1: Igen, nagyon.
0: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
1: Na, zaklattak? Ebben a korban örülnöd kéne neki.
0: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
2: De miért én jövök itt?
0: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted. Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
1: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
0: igen,
1: mondom.
0: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
1: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
0: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van
1: rajta.
0: Kijött
1: elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
0: Akkor azért a mama oda tette az estéket.
1: Pongyola, mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
1: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
0: Mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó.
2: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
0: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
1: Hagyjad már, anyám korabeli izé, Mária Terézia korabeli izé, asszal terítő van rajta.
0: Rajta, ne mondd már!
1: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabrosz, érted? Meg is sötétbe öltözött.
0: Az a fajta, már. Gyerekek, az a fajta csipkemeltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
0: Mi lenne öreg? A Juli
1: nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted az ilyen old school?
0: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat,
1: érted?
0: Hát én nincs vele bajom.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtem egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
1: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom volt.
2: És mi szkárlet letéptem, és ruhát hordom belőle. Hihetetlen,
1: egyszer már tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél. Mindig sötétbe kell öltözzél. Szagod meg, dohos?
2: Dohos.
1: Van egy kellemes pinceszag?
0: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
0: Nem, kettővel.
1: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már!
0: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
0: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós
2: környe,
1: ezekkel takarják le a hajtogusógépeket.
0: Ez egy nagyon márkás, szép darab, hogy Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt, adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti.
0: Hát egy ilyen iszét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem kicsit... egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkája, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól fölöltözik. Egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy... Vagy úgy általában ciki?
0: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
1: Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom, hogy ez egy...
2: Vagy ezt már megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez való reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
0: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
1: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a Lánchidat, meg a lóversenyt.
2: Kicsit megette már a moly.
1: És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rá átszáll.
2: Érzelmileg kötődött.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
2: És hát
0: ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartó. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Remélem a lányomnak már nem lesz magától.
1: De ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira, te nem, kérem, nem,
2: rátok is jut 50 legalább.
1: Most nem, de most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es kopaszodó izzadság szó. Férfiakat, mint zsűr. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadságszagú embereket. Itt van például Gyula.
2: Nekedik a tapasztalat.
1: De nem, most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
0: Máha ez szüretnek minősül nálad.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből azt mondom, a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamnak. Ez most van, ez a pillantás.
0: Ez már az.
1: Most fölveszel valami hasonló felső.
0: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfim. Meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
0: Én is leszek előtted szexi.
1: A szűk nadrág domborodó ing
0: az bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a balinak.
0: Igen, mert nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem. Igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanaz szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó.
1: Ide jön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, így a bugyi, nem, ki látod, érted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
0: Egy szép, érted.
1: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, szétesz a lábát.
2: Kicsit megigazítja
1: az acskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is, amikor például a Szilárd egy... jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd.
0: Ritka
1: látjuk, jól felöltözve.
2: Egy pasi is tud szexi lenni.
1: Persze, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kar, és azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van.
2: A hálós pólód, az például kifejezetten.
1: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
2: De belőle diszkréten kifittyen a melbimból.
1: Ja, hát az ki néz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
3: Hát igen, tehát hogyan nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
1: hát mi egyre kevesebb, de van.
3: Na,
0: nem is beszéltük. Nem is beszéltünk a cicikről. Itt a kivillanó melltartó és az átsejlő.
3: Hát és a benne lévő cicik, ugye? Hát azért az egy... Na,
1: de most ez, ami a Julin van. Most csak komolyan kérdezem, most ez komolyan mondod?
0: Ez egy gyönyörű darab. Még egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
0: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
3: És egyébként nagyon szép a főső, ami a melltartó van fölvéve, mert olyan, mint hogy ugyanaz a csipke lenne.
0: Érted? De csipkével
3: bizony.
0: Nagyon adja.
3: Ilyen sejtelmes.
0: Nagyon szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézed.
0: Azért, mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a csipke az kicsit... Neked mi a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Kárpát utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet.
0: Jó, most meg mondtad, hogy érzel az öreg szagot.
1: Nyikorgott a parketta.
2: Kicsit szottüdülő szag volt.
1: Kinyitottam a ruhásszekrét, volt benne 2 zöld amúszappal, az úgy megcsapott, és ott, hogy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden.
2: Igen.
1: Szóval, de hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Hát ugye ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem üse, az se. Az se.
1: Hát a csipkés fehér nemű, az szerintem...
0: Hát ez az!
1: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
0: Neked most a Julival van baj?
1: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
3: Igen.
1: Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem a nő, egy nőnek egy nyár az, az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól a nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
3: De.
1: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vonulok,
1: nincs, aki ezt nem élvezi szerintem.
2: Vonulok, és már nem történik semmi.
1: Igen, vonulok, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
1: Ne, tessék, hogy is.
2: Comfix.
1: Hogy comfix, az melyik?
2: Amikor rajtad van.
1: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy comfix is.
3: Te nem szereted a harisnyát egyszer erről. Erről
1: igen, Rikárd.
0: Igen,
2: comfixet nem szereted nőni.
1: A comfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amik így össze van kötve a bugyival, nem?
2: Ilyen... Hát vagy nincs összekötve.
0: Vagy nincs összekötve a lényeg,
1: szerintem,
0: hogy szomnál van egy
1: gumis. Szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő
0: én
1: csak, vagy, Ferenc.
0: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
1: akkor
0: már...
1: Akkor most
3: nyilván.
1: De szerintem, de ők úgy érnek, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy, hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
1: Nem?
2: Neked vettem föl.
3: Különben is inaktív karakterek vagytok.
0: Inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
1: Szerintem ez még nem az a kategória.
0: Hát, de hogy
1: nem.
2: És ha leveszem?
0: Akkor már...
1: Ja, hogy a zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában
0: hapsi,
1: simán egyébként.
0: Hapsi szólhat erre, szerintem hogy kér, kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem tartom a dresszkódot.
1: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
0: És akkor fölöltöztetik,
1: hogy... Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
2: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
3: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
10: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Topic, Fastboy, Forget You, 43. A 42. helyről játszottam David Guettától Alessio-tól a Never Going Home Tonight című dalt. Cigala, Jacksomi, Riptide, 41. Ed Sheeran, Martin Garrix újdonsága, Repeat It, 40. Single Soon, Selena Gomez, 39.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. A 35.

következik, és a Hug Yourself, ez nem egy klasszikus önszeretett himnusz, Kamrád, vidd bele egy csavart, egyszerre jelenti, hogy öleld meg magad, de hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Kamrád azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug Yourself a

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a One Republic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims pop balladája követ. Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guettával, Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt, de ez most

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től A Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Állati jó vasárnap és világrekord kísérlet a Salgótarjáni piacon június 21-én. Családi kikapcsolódás egész délelőtt. Ingyenes lovagoltatás, ugrálóvár, gókártozás, vásári hangulat, bolhapiac, kisállatbörze és mindezek mellett ezúttal kísérletet teszünk a világ leghosszabb palacsinta kígyójának megalkotására is. Aztán közösen meg is esszük. Állati jó vasárnap június 21-én a Salgótarjáni piacon. A rendezvény idején a vásárcsarnok is nyitva tart.
11: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: Holnap rendezik meg az Állati Jó Vasárnapot a Salgótarjáni piacon. Az érdeklődőket ezúttal is bolhapiaccal, kisállatbőrzével, ugrálóvárral, kokárttal és ingyenes lovagoltatással várják reggel 6-tól egészen délig. A látogatók a holnapi eseményen egy rekordkísérletnek is szemtanúi lehetnek. Az Állati Jó Vasárnapon ugyanis kísérletet tesznek az ország leghosszabb palacsinta kígyójának elkészítésére, mely több mint 1 kilométeres lesz. A résztvevők természetesen nem csak megcsodálhatják a különleges finomságot, de a hitelesítést követően meg is kóstolhatják. Második alkalommal rendezik meg a mai napon a somoskői napfordulót. Az érdeklődőket este 6 és 10 óra között fröccs terasz, kávé és csemegézés várja a somoskői várai emlékparkban, este 7 órától pedig Szirtes Edina Mókus ad világzenei nagy koncertet. Ezt követően este 8:30-kor fellobban a Szent Iványi tűz, megünnepelve az év legrövidebb, de egyben legvarázslatosabb éjjelének előestéjét. Nyílt gyalogtúrát hirdetett vasárnapra a Zöld út természetjárók egyesülete. A túrához a 8 óra 20 perckor induló 11 B jelű salgójáraton, vagy 8 óra 50 perckor a somoskői buszfordulónál lehet csatlakozni. A résztvevők az egykori Medvespuszta, a Csereshegység és a Macskajuki kőbánya érintésével jutnak majd vissza Somoskőre. Vasárnap rendezik meg a nyár első nem csak piacát Nőtincsen a Szent István tó partján. Az érdeklődőket ezúttal is rengeteg kézműves és termelő várja majd portékáival reggel 9-től délután 1 óráig. Számos más egyéb termék mellett például különféle sajtok, húsáruk, aszalványok, szószok és sütemények, továbbá egyedi ajándék és dísztárgyak, kozmetikumok, gyertyák és kerámiák között is lehet majd válogatni.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: Rádió egy top 50, a 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden. R&B, soul, pop, de emelkedő szimfonikus darabok is. Van olyan zene, amin csendben sírni lehet, és valami szellemes, fülbemászó, amit együtt akar énekelni az ember az énekesnővel. Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyot megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nigel Lane. Imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi mai sláger lesz belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: Gerix'te. Ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A 13.

0: Opalite, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az imént Cabaret dalaszolt a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Rádió egy top 50, a 9.
0: Sam Feld és a Heart Like Mine a Rádió 1-e.

Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy, az aktuális kedvencünk a New Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dala

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy elvehetetlen a nyárdalától. Az első helyezés ezen a héten is. Top 50, legközelebb egy hét múlva itt a Rádió 1-en. A lista átböngészhető a weboldalunkon a rádió1.hu-n. Hölgyeim és uraim, a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajó.

0: Balázsékkal, a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyskár ruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
8: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
9: július 2-3-4.
10: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Állati jó vasárnap és világrekord kísérlet a Salgótarjáni piacon június 21-én. Családi kikapcsolódás egész délelőtt. Ingyenes lovagoltatás, ugrálóvár, gókártozás, vásári hangulat, bolhapiac, kisállatbörze és mindezek mellett ezúttal kísérletet teszünk a világ leghosszabb palacsinta kígyójának megalkotására is. Aztán közösen meg is esszük. Állati jó vasárnap június 21-én a Salgótarjáni piacon. A rendezvény idején a vásárcsarnok is nyitva tart.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

Szombat van, tegyük le mindazt, amit ez a hét magával hozott. Határidőket, rohanást, teendőket és legfőképpen a stresszt. Most a pihenésé, a feltöltődésé. Sok-sok kellemes, nyugodt pillanatoké a főszerep. Szép jó napot kívánunk hallgatóinknak, a mikrofonnál Justin Orsi vagyok. Ma én várom Önöket itt a 100,4 Rádió 1-en. Remélem mindazt, amit most elmondtam, betartják. Mi pedig szeretnénk segíteni ebben. Jó zenékkel, érdekes témákkal, ebben az órában programokkal is. Tartsanak velünk, és Calvin Harris-szel, mert hogy ő érkezik napjaink előadói között.

Már is itt van Sam Smith, Kim Petrasszal. Velük folytatjuk a szombat délutánunkat itt a 100,1 Rádió 1-en. Július 3-án kezdődik, és egészen augusztus 29-ig tart az idei bánki nyár. A programok sorát Hungarikum vándorkiállítással nyitják meg. Az önkormányzat rendezvény termében július 10-ig látogatható tárlaton 56 Hungarikum szerepel. Július 11-én a Girátor Kalandor tánczenekar lép fel a vízi színpadon, 25-én a Folt zenekar ad majd koncertet. Másnap a nemzetiségi és folklór találkozónak, a magyarországi szlovákok kulturális találkozójának és a 30. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál zárógála műsorának ad otthont bánk. Augusztus 1-én a Duma Színházból Kőhalmi Zoltán és Musimbe Denis lép majd fel. Augusztus 8-án a Tankcsapda ad koncertet. Egy héttel később a Mamma Mia színházi koncert mutatkozik be, 20 órától pedig utcabál lesz a Petrofon zenekarral. Másnap a Légy jó, mint halálig című musicalt tűzik műsorra Gazdag Tibor főszereplésével. A bánki nyár záró programja a Tekercs Bánkon elnevezésű rendezvény lesz augusztus 29-én. A részletes program egyébként elérhető a közösség honlapján. Tehát július 3-ától augusztus 29-ig bánki nyár. És akkor menjünk tovább, ahogy említettem, Sam Smith felvételével, vele érkezik Kim Petrasz is itt a Rádió 1-en.

Itt a 100,4 Rádió 1-en Hővold Fastboy és a Good Life. Már is robogunk tovább. Topic felvételével és az A7S-szel, a Breaking Me-vel folytatjuk a műsorunkat. Mintegy 18 ezer Nógrád vármegyei diák számára ért véget tegnap a 2025-26-os tanév, és kezdődött meg a 10 hetes nyári szünet. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a megye általános iskoláiba bő 13.200 gyermek, még középiskoláiba közel 5.200 tanuló járt a most záruló tanévben. Nógrádban összesen közel 100 intézményben zajlik általános iskolai oktatás, amelyekben több mint 1.200 pedagógus oktatja és neveli a diákokat. A középiskolások közül a legtöbben technikumban, illetve szakgimnáziumban tanulnak. Az ő létszámuk az elmúlt években szinte folyamatosan nőtt, és a most záruló tanévben is meghaladta a 2.100 főt. Nem sokkal maradnak le mögöttük egyébként a gimnazisták. Az ő létszámuk szintén megközelíti a 2.000 főt, esetükben azonban csökkenő tendencia figyelhető meg az utóbbi években. Jó vakációt kívánunk a diákoknak, és vigyázzanak magukra, élvezzék, legyen tartalmas a nyaruk. Megyünk akkor tovább, ahogy említettem önöknek, Topikkal és az A7S-szel, ez lesz a Breaking Me itt a Rádió 1-en.

5 perccel járunk fél egy után itt a 100,4 Rádió 1-en. Napjaink slágereit hozom a folytatásban is önöknek. Ha már ebédelnek, akkor jó étvágyat hozzá. Két falat közé Loi felvétele szól majd. És persze programokkal tértem vissza. Második alkalommal rendezik meg ma a Somoskői napfordulót. Az érdeklődőket este 6 és 10 óra között Fröccs terasz, kávé és csemegézés várja a Somoskői Várai Emlékparkban. Este 7 órától pedig Szirtes Edina Mókus ad majd világzenei nagy koncertet. Ezt követően este 8:30-kor fellobban a Szent Ivánéi tűz, megünnepelve az év legrövidebb, de egyben legvarázslatosabb éjjelének előestéjét. A részevők mindemellett Drexler Szilárd a Medvesi Erdő című kiállítását is megnézhetik. Bővebb információ az esemény közösségi oldalán érhető el. Nyílt gyalogtúrát hirdetett vasárnapra a Zöld út természetjárók egyesülete. A túrához a 8 óra 20 perckor induló 11B jelű salgói járaton, vagy pedig 8 óra 50 perckor a Somoskői buszfordulónál lehet csatlakozni. A résztvevők az egykori Medvespuszta, a Csereshegység és a Macskajuki kőbánya érintésével juthatnak vissza Somoskőre. Az előttünk álló hétvégén rendezik meg holnap az állati jó vasárnapot a Salgótarjáni piacon. Az érdeklődőket ezúttal is Bolha piaccal, kisállatbőrzével, ugrálóvárral, gokarttal és ingyenes lovagoltatással várják reggel 6 órától délig. A látogatók ezúttal egy rekord kísérletnek is szemtanúi lehetnek. Az állati jó vasárnapon ugyanis kísérletet tesznek az ország leghosszabb palacsintakígyójának elkészítésére, amely több mint 1 kilométeres lesz. A résztvevők természetesen nem csak megcsodálhatják a különleges finomságot, de a hitelesítést követően meg is kóstolhatják. Idén is egy varázslatos estére invitál mindenkit Szent Iván éjszakáján a Salgótarjáni rendezvény média turisztikai és művelődési központ. A program június 23-án kedden este 7 órakor veszi kezdetét a megyeszékhely főterén. A közönség elsőként a Vagabanda Hólyalábasok műsorát láthatja, majd este 8 órától a balkáni népzenét és a két világháború közötti sanzonokat ötvöző tárkányművek ad majd élő koncertet. Az Aszerdus tűztánc produkció Szikra Show-val bűvöli majd el a részvevőket, míg a Nógrád Tánc Együttes közös táncra hív mindenkit az örömtűz körül. Az igazi Szent Ivánéi hangulatról mindemellett tűztekercs, lángoló kukorica, henna festés, éjjé csillám és óriás hold gondoskodik majd. És akkor, ahogy említettem önöknek, Loi felvételével folytatjuk a szombat délutánunkat itt a 100,4 Rádió 1-en. Maradjanak velünk!

Kellemes hétvégét, jó pihenést kívánunk mindenkinek, a 100,4 Rádió 1-et hallgatják. Kérem szépen, hamarosan Nógrád vármegyében is megkezdődik a Szent János bogarak rajzása. Erről az Ipolyerdő ZRT írt a közösségi oldalán. A Diós Jenői Erdei Szabadidőpark szervez vezetett Szent János bogár sétákat a következő napokban. Amit tudunk, hogy a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, és bár a mai séta már betelt, 21-ére, 22-ére, 23-ára, valamint 26-ára és 27-ére még vannak szabad helyek. A Szent János bogársétákkal kapcsolatban további információ a park, illetve az esemény közösségi oldalán érhető el. Hamarosan jönnek majd az egyórás hírek. Persze addig még zenélünk önöknek. Most éppen itt van Regen Bonman és a Human. Aztán lesz egy felvételünk Offenbach-től, és Mark Ronson is érkezik majd Miley Cyrus-szal. Remélem itt maradnak velünk.

0: Végére értünk ennek az óránknak, érkeznek a hírek, aztán pedig folytatjuk, mutatom, ki indítja el a következő óránkat. A Rádió 1-en hamarosan halljuk Hertz és a Purple Disco közös felvételét, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Jól halad a salgótarjáni Stop Shop építése, újabb boltokra is fény derült. Hemző Károly díjat nyerte a Nógrádban is alkotó fotós Mohos Zsófia. Az előzetes tervek szerint halad a salgótarjáni Stop Shop építése, ahol a külső szerkezet már elkészült, jelenleg pedig gőzerővel zajlanak a belső munkálatok, közölte a beruházó CPI Hungary. Mint arról rádiónk is beszámolt, a munkálatok tavaly ősszel kezdődtek el a Csokonai úti ingatlanon, október közepén pedig ünnepélyes keretek között helyezték el a bevásárlópark alapkövét. A korábban bejelentett Euronix, DM, Ecofamily, Háda, Retro és Dorco üzletek mellett a Deichmann, a Takko, a Teddy, a Pepco és a Sinsay is jelen lesz a salgótarjáni Stop Shopban. A bevásárlópark a tervek szerint 2027 tavaszán fogja megnyitni kapuit. Hivatalosan is lezárult a Bánkot, Rétságot és Tolmácsot érintő szennyvízhálózatfejlesztési projekt, mely összesen több mint 6 milliárd forintból valósult meg. A 0.hu tudósítása szerint a Bánkon tartott záró rendezvényen a település polgármestere Torma Andrea kifejtette, az új bánki szennyvíztisztító telep és a kibővített csatornahálózat lehetővé teszi a felszín alatti vizek és a bánki tó fokozott védelmét. Berki Ákos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a projekt egyszerre szolgálja a környezetvédelmet, az egészségvédelmet és az életminőség javítását. Több mint 18 km gravitációs gerincvezeték, csaknem 9 km házi bekötőcsatorna és mintegy 1000 bekötés készült el, valamint új átemelők és közel 10 km nyomóvezeték is épült. A Nógrád megyéhez és Palócföldhöz sok szállal kötődő Mohos Zsófia nyerte el idén a 35 év alatti magyar fotográfusokat elismerő Hemző Károly díjat. A fiatal fotós a Parasztgazdaság című sorozatával érdemelte ki az elismerést, melyben több Nógrád megyében készült felvétel is található. A fotóművész elmondása szerint díjnyertes sorozata azokat a családokat, fiatalokat és közösségeket mutatja be, akik ma is a földből élnek, megőrizve és tovább örökítve egy darabot abból a világból, amely lassan már csak archívumokban létezik. Idén június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV csoportnál. A vakáció ideje alatt sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek vonat és autóbuszjáratok is. A társaság évek óta fejleszti a Balaton autóbuszos elérhetőségét, helyközi autóbuszjárataival az ország számos pontjáról biztosít közvetlen eljutást a magyar tengerhez, ahogy az elmúlt években úgy az idei nyári szünet alatt is indulnak közvetlen járatok a Balatonhoz Salgótarjánból. A buszok június 20-tól augusztus 30-áig minden héten, csütörtöktől vasárnapig közlekednek majd. Salgótarjánból reggel 7 óra 40 perckor indul a balatoni járat, mely Bátony-Terenye, Tar, Pásztó, Szurdok-Püspöki, Zagyva-Szántó és Lőrinci érintésével. Az M3-as és az M7-es autópályán haladva ér Siófokra nem sokkal dél előtt. Visszafelé 16 óra 15 perckor indul a járat a Balatonparti városból, mely valamivel 20 óra után ér a Nógrádi vármegyeszékhelyre. A Balatonra tartó buszokon a menetrendi tájékoztató szerint használható országbérlet, ha pedig valaki biztosítani szeretné a helyét, érdemes helyjegyet váltani. Közös családi lelki napot rendezett június elején Szalmatercsen a Váci Egyház megye Irgalmas Jézus cigány missziója, valamint a Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök által alapított Szent Ferenc szegényei alapítvány. Olvasható Bágya János cigány pasztorációs referens beszámolójában, melyet az egyház megye tett közzé. A rendezvény püspöki szentmisével kezdődött, amelyet Bér Miklós mutatott be. A szentmise végén ünnepi köszöntésekre került sor. Bágya János, az Irgalmas Jézus cigány misszió vezetője, valamint Szentes Dezső, Szalmaterts polgármestere köszöntötte Bér Miklós püspököt születésnapja és papi Gyémánt misés évfordulója alkalmából. A közös ebéddel, öröménekkel és tánc előadással színesített eseményre Balassagyarmat, Cered, Dejtár, Erdőkertes, Karancság, Kálló, továbbá Rimóc, Ságújfalu, Szalmaterts, Széchény, Szilaspogony és Zabar településekről is érkeztek családok. A tanév végének közelettével idén is megrendezték a diák juniálist Balassagyarmaton, ahol több száz középiskolás fiatal mérettette meg magát, számolt be a gyarmatihírek.hu. A fiatalok a főtéren fergeteges zenés-táncos produkciókat mutattak be, illetve szórakoztató műsorokat adtak elő a közönség örömére. A diákokat nem kevesebb, mint 19 versenyszám várta, melyek között különféle aktivitást, ügyességet és kreativitást igénylő feladatok szerepeltek. Idén sem maradtak el a tanárdiák produkciók, melyek minden évben igen népszerűnek bizonyulnak. A zsűri mindemellett értékelte az iskolák kabaláját, indulóját, retro hangulatát és hangerejét is. Az aranyérmet végül akár csak a tavalyi évben a Mixált Kálmán Technikum és Szakképzőiskola csapata szerezte meg. Július 1-től több napi lap, köztük a Nógrád vármegyei hírlap nyomtatott kiadását is felfüggeszti a tulajdonos MediaWorks Hungary Zrt., jelentette be hétfő délután a vállalat. Közleményükben arról írnak, hogy erre a korábban bejelentett portfólió átalakítás részeként kerül sor. A megyei lapok közül felfüggesztik továbbá a Heves vármegyei hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra című napilap nyomtatott kiadását is, míg a Bors című napilap már kedden sem került a polcokra. Mint kiemelték, az érintett tartalmak, így a Nógrád vármegyei hírlap is, a továbbiakban digitális formában online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára. A MediaWorks kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról. Új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Régiós szinten is hiánypótló ellátást biztosít immár fél éve a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet. Az alvásdiagnosztika elmúlt 6 hónapjáról dr. Várdi Katalin pulmonológus, szomnológus főorvos számolt be az intézmény közösségi oldalán. Mint felidézte, a korszerű alvásdiagnosztikai rendszer pályázati forrásból került a kórházba, a szakmai munka 2025 őszén indult el. Napjainkra az alvásdiagnosztikai ellátás már nem csak a térségben és Nógrád vármegyében, hanem a szomszédos megyékben és a fővárosban élő betegek számára is elérhetővé vált, beutalóval igénybe vehető formában, emelte ki dr. Várdi Katalin. A Solt-Vadkerten megrendezett Magyar Kupán kezdte meg a szezont a múlt hétvégén a Salgótarjáni Strandépítők BHC férfi strandkézilabda csapata. Az együttes veretlenül csoport elsőként jutott tovább a helyosztókra. A következő körben a Strandépítők a B csoport második helyezettjével, az SC Squadra Budával mérkőztek meg, akiktől 2-0-ás vereséget szenvedtek. Az 5.-8. helyért zajló küzdelmekben sikerült legyőzniük 2-1-re a Beach Stars-t, végül pedig a Győri Eto csapata ellen is 2-0-ra nyertek, így a Strandépítők férfi gárdája az 5. helyen zárta a strandkézilabda magyar kupát. A kétszeres abszolút magyar bajnok Vince Ferenc nyerte a Pécsen és környékén rendezett Mecsek Rallit, az országos bajnokság idei 3. futamát, olvasható az MTI tudósításában. A széchenyi versenyző és navigátora Kocsis György nagyon magabiztosan diadalmaskodott a másfélszeres szorzójú viadalon, amelynek mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárták. Az országos bajnokság következő futamát, a Diósgyőr Rallit augusztus végén rendezik Miskolcon és környékén. Közlekedés. Június 22-én hétfőn reggel 8 órától teljes szélességében lezárják Salgótarjánban a Rákóczi utat, a BEM úti csomópont és a Meredek út közötti szakaszon. Kerülni a Meredek úton lehet, a Vásártér az Üvegfúvók szobortól, az Úttörők úton lesz megközelíthető. A helyi járati buszok egy része teljesen el fogja kerülni az érintett részt, és a Bajcsi-Zsilinszky úton fog járni, 36 új jelzéssel pedig új ingajárat indul a Hősök út és a Füleki út között a Meredek úton át.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Justin Orsival. Csak igazi, ma is láger megy. 100,4
1: Rádió 1.

Folytassuk akkor a szomba délutánunkat. Kellemes hétvégét mindenkinek. Engedjük meg magunknak, hogy lassabban teljen az idő. Egy jó beszélgetés, egy séta, vagy csak egyszerűen néhány perc nyugalom is elég lehet ahhoz, hogy helyre billenjünk. Justin Orsi vagyok, töltsük együtt ezt az órát is itt a 100,1 Rádió 1-en. Beszélünk majd többek között a régi személyi igazolványokról, amik még idén nyáron érvényüket veszítik. Zenében pedig már is itt van Martin Garrix, és itt hagyom Gailt is.

A 100,4 Rádió 1-et hallgatják, remélem, hogy ezek az órák már a pihenésről szólnak mindenkinek. A régi személyigazolvány idén augusztus 3-án végleg érvényét veszíti, érdemes mielőbb gondoskodniuk a cseréről. A sokak által jól ismert kis könyvecske végleg kikerül a forgalomból, amelyet évtizedekkel ezelőtt állítottak ki nagyszülőknek és idős rokonoknak. Az Európai Uniós előírásokkal összhangban idén augusztus 3-án tehát megszűnik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége. Ez azokra a papíralapú, puha vagy kemény feteles okmányokra vonatkozik, amelyeket 2000. január 1-e előtt állítottak ki, még akkor is, ha bennük a határidő nélküli érvényesség szerepel. A lejárat automatikusan bekerül a hatósági nyilvántartásba, az érintettek azonban külön értesítést nem kapnak erről. A tárca ezért arra kéri az állampolgárokat, hogy ellenőrizzék saját és idős családtagjaik okmányait, akik kizárólag ilyen régi személyigazolvánnyal rendelkeznek, azoknak új elektronikus személyazonosító igazolványt, úgynevezett e-személyt kell igényelniük valamelyik kormányablakban. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a nyári időszakban jelentősen megnőhet a kormányablakok forgalma, ezért nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az okmánycserét. Megyünk tovább Rihanna felvételével. Vele folytatjuk a szombat délutánunkat itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Fokozódik a kánikula, ma is forró időnk van, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk, holnap napközben a megnövekedő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső is kísérhet. Hajnalban 15 és 22 fok között várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő. Hétfőn is intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként újabb záporok, zivatarok alakulhatnak. Ki. A vasárnap érkező hidegfront a hőmérsékletet nem befolyásolja egyelőre, továbbra is 30-36 fok között valószínű.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

A 100,1 Rádió Egyet hallgatják napjaink slágereivel. Ezekben a napokban érkezik az idei nyár első hőhulláma. Amellett, hogy ezt vártuk,

számtalan veszélye is van úgy ránk, mint a gyerekeinkre és az idős emberekre is. Hoztam egy kis útmutatót ahhoz, hogy hogyan óvjuk meg időseinket a nyári hőségben, mert hogy az idősebb korosztálynak a nyári forróság komoly egészségügyi kockázatot is rejthet. Sokan közülük nem érzékelik időben a testük jelzéseit, és ha beüt a kánikula, megfelelő elővigyázatosság nélkül, ez bizony súlyos következményekkel járhat. Az életkor előre haladtával az emberi szervezet számos funkcióját, köztük a hőszabályozást már nem tudja olyan hatékonysággal elvégezni, mint korábban. Az idősek testhőmérséklete nehezebben alkalmazkodik a külső környezet változásaihoz, kevésbé izzadnak, és gyakran nem is érzékelik, hogy a hőség már túlzott megterhelést jelent számukra. Az idősebb emberek gyakran nem érzik a szomjúságot sem, amikor a testük már elkezdett kiszáradni. Ezért fontos, hogy naponta többször tudatosan kínáljuk őket vízzel, még akkor is, ha nem kérnek. Érdemes vízben gazdag ételeket fogyasztaniuk, például a görögdinnyét, a friss levesek, vagy akár a natúrjoghurt, ezek szintén segíthetnek megelőzni a kiszáradást. Figyeljünk és segítsünk nekik a lehűlésben, langyos tusolással, akár a tarkóra tett vizes törölközővel. Kánikula idején az idősek sokkal sérülékenyebbek, nekünk pedig az a dolgunk, hogy vigyázzunk rájuk. Menjünk akkor tovább Taylor Swift felvételével itt a 100,1 Rádió 1-en, de hamarosan hozom Regál Lilit is, sőt, Luis Fonsi is érkezik majd Demi Lovatóval.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a 100,4 Rádió 1, benne Luis Fonsi érkezik majd Demi Lovatóval a következő percekre. Még egy dolgot szeretnék önökkel megosztani, ne felejtsük el, hogy ma a múzeumok éjszakája van. A Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum, a Bányászati Kiállítóhely és a Midencsin Látogatóközpont mindezt figyelembe is veszi, programokat kínál önöknek. A Dornyai Béla Múzeumban délután 5 órakor kezdődik a program, a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola műsorával 6 órától Buda László mesél az ágasvári barlang titkairól, amellyel egy időben sor kerül a Rajzold le Salgóvárát című pályázat eredményhirdetésére is. 7 órától Tókos Dávid Kristóf Lehetőségek a hazai bányászatban Geodéta szemmel című előadását hallhatja a közönség. Majd 8 órától Karácsony János James ad koncertet a múzeum téren, akinek Molek Csaba fotográfussal közös fotókiállítása is látható lesz a múzeumban. 9 órától tombolahúzást tartanak, 10 órától pedig Bodó Balázs Konyhák a középkorban című előadása zárja az eseményt. Én pedig hozom Luis Fonsi felvételét Demi Lovatóval.

búcsúzom. Jó volt együtt lenni önökkel. A mikrofonnál Justin Orsi voltam. További kellemes hétvégét, jó pihenés, szép napot kívánok. Kedden várom önöket ugyanitt a 100,4 Rádió 1-en. Addig is vigyázzanak magukra. Minden jót!

0: 1. Csaki.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Állati jó vasárnap és világrekord kísérlet a Salgótarjáni piacon június 21-én. Családi kikapcsolódás egész délelőtt, ingyenes lovagoltatás, ugrálóvár, gokártozás, vásári hangulat, bolhapiac, kisállatbörze, és mindezek mellett ezúttal kísérletet teszünk a világ leghosszabb palacsinta kígyójának megalkotására is. Aztán közösen meg is esszük. Állati jó vasárnap június 21-én a Salgótarjáni piacon. A rendezvény idején a vásárcsarnok is nyitva tart.
9: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Holnap rendezik meg az Állati Jó Vasárnapot a Salgótarjáni piacon. Az érdeklődőket ezúttal is bolhapiaccal, kisállatbőrzével, ugrálóvárral, kokárttal és ingyenes lovagoltatással várják reggel 6-tól egészen délig. A látogatók a holnapi eseményen egy rekordkísérletnek is szemtanúi lehetnek. Az Állati Jó Vasárnapon ugyanis kísérletet tesznek az ország leghosszabb palacsinta kígyójának elkészítésére, mely több mint 1 kilométeres lesz. A résztvevők természetesen nem csak megcsodálhatják a különleges finomságot, de a hitelesítést követően meg is kóstolhatják. Második alkalommal rendezik meg a mai napon a Somoskői napfordulót. Az érdeklődőket este 6 és 10 óra között fröccs terasz, kávé és csemegézés várja a Somoskői Várai Emlékparkban, este 7 órától pedig Szirtesedi Namókus ad világzenei nagy koncertet. Ezt követően este 8:30-kor fellobban a Szent Iványi tűz, megünnepelve az év legrövidebb, de egyben legvarázslatosabb éjjelének előestéjét. Nyílt gyalogtúrát hirdetett vasárnapra a Zöld út természetjárók egyesülete. A túrához a 8 óra 20 perckor induló 11 B jelű salgói járaton, vagy 8 óra 50 perckor a Somoskői buszfordulónál lehet csatlakozni. A résztvevők az egykori Medvespuszta, a Csereshegység és a Macskajuki kőbánya érintésével jutnak majd vissza Somoskőre. Vasárnap rendezik meg a nyár első nem csak piacát Nőtincsen a Szent István tó partján. Az érdeklődőket ezúttal is rengeteg kézműves és termelő várja majd portékáival reggel 9-től délután 1 óráig. Számos más egyéb termék mellett például különféle sajtok, húsáruk, aszalványok, szószok és sütemények, továbbá egyedi ajándék és dísztárgyak, kozmetikumok, gyertyák és kerámiák között is lehet majd válogatni.
0: Ez volt Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
0: Ez a Rádió.

Ha nyár, akkor Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és ha Rádió 1, akkor a kedvenc zenéink, a legfrissebbek közül itt van Taylor Swift és az Opel Light.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na pörögjön tovább a nyár hangulat. Stadium X, Metzger Viki, Rádió 1-es DJ-k és az ő darukat indítottam el most. És hol lehet majd elcsípni a Rádió 1-es lemezlovasokat egy szuperfesztiválon? Például a Dunapart Festen, július elején. Úgyhogy

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

ellen élni fog? Hát nem biztos, hogy sokan tudnák, ha azt mondanám, hogy Dr. Papasov. Jó, persze, nem ezzel a névvel. Sam Feldről kevesen tudják, hogy volt egy olyan korszaka, amikor Dr. Papasov néven DJ-zett, Ivo Papasov, bolgár klarinét művész előtt tisztelegve. Most jön

0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello, Atti Sándor vagyok, csak csináld, Attila, csináld. Így nyomjad, így, hogy vagy, nagyon jó vagy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunap

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regal

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, senki ne süljön le a nyári szünet első napján, vagy a nyaralása első napján a mázlisták. Magas most az UV-sugárzás, úgyhogy csak óvatosan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Továbbra is üdvözlet mindenkinek a Balatonnál, a nagyobb tavainknál, a mázlistáknak már a tengerpartnál. Mi vagyunk hozzá a zenei háttér. És aztán a nagy pancsi után irány valami jó étterem, bár hozzá pedig ma este is foci BB közvetítések. Első 7 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, 22 órakor Németország elefántcsontpart, hajnali 2-kor Ecuador Curaçao, és reggel 6 órakor Tunézia-Japán mérkőzés ma a foci BB-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Tegerét indítom, mindenhol ez fog szólni, külföldön és Magyarországon is. New Religion, itt van BB Rexa, aki szegény annó kapta az ívet rendesen. Nem elég, hogy a kiadók azzal bombázták a pályája elején, hogy túl nagy darab popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Faithless-el New Religion.

0: gyerekek!
1: Itt a Rádió Egyen, pillanatokon belül berobban Loi! Hölgyeim és uraim, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát a német énekesnő Loi indítja, ez a Get Lucky.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Állati jó vasárnap és világrekord kísérlet a Salgótarjáni piacon június 21-én. Családi kikapcsolódás egész délelőtt. Ingyenes lovagoltatás, ugrálóvár, gokártozás, vásári hangulat, bolhapiac, kisállatbörze és mindezek mellett ezúttal kísérletet teszünk a világ leghosszabb palacsinta kígyójának megalkotására is. Aztán közösen meg is esszük. Állati jó vasárnap június 21-én a Salgótarjáni piacon. A rendezvény idején a vásárcsarnok is nyitva tart. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Kiraktál egy fürdőruhás képet.
4: Egy beleset.
3: Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztorítokat, kirak is fürdőruha. Ez bátor.
5: Miért?
3: Mert hogy te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet. És egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
4: Ilyen volt a hangulatom.
3: Miben voltál? És nem elmondom. A ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
4: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy táv.
3: A Mária szakaszokban hol voltál éppen?
4: Ez pontosan. Így van.
3: Nagyon fönn voltál?
4: Nagyon fönn voltam.
3: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
4: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy sejemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
5: Wow!
4: És azt mondtam, hogy
5: ma arról akarunk fotót.
4: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen.
3: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Mondom,
4: azért nem
3: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyot megy. Most
4: és úgy is ráéreztem, hogy több meghívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
3: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
4: Nekem tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás és a semmi sem drága igen. Szituáció.
3: Most jön van.
4: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van.
5: De példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
4: Igen. Röcögös testeket
5: példakép
4: elővenni.
5: Vagy.
4: Igen. Minden, jöhetnek. És te semmi nem fog tenni.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Remélem tetszettek így a délután folyamán a zenék. Jön Kuki, és magasabbra pakolja a lécet. A Kuki Weekendben 5-től Before Party Show, aztán kívánság műsor, úgyhogy csak Györke Attila lép le. A nyár kedvenc zenéje, az igazi mai slágerek. Itt marad.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmári.hu.
6: A Durko és a Viszki is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

live csatorna. Lehet üzeni SMS-en, Viberen a 0620-311-111-re. Mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül. Érkezik Martin Garrix, Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozás, és ja, valamikor lesz az új dalunk is. Bizony, tartsatok velem!

elfogadtam, lehűltem, a fajodékot potoltam, már csak az estét várom, hogy függőségem te oltasd, addig is ilyen Zoli, mert szeretlek, csók baba. Ó, milyen szép volt, tényleg. Jó, az a

0: Toba mondvajú, Mark. Mark, pijenie nedať od Majš Boldog, syni na podkyvenok nejaké, drága barátom, jo? Ok, ok, mehetünk tovább. Érkezik az egyik legújabb David Guetta. Azért mondom az egyik legújabb, mert ő általában két hetente ki szokott dobni egy új zene. De itt van mellette az egy gyönyörű Jennifer Lopez, igen, és Save Me Tonight ez a szám címe. Ajaj, meglepetés volt. Múlt héten volt három nagy darab koncert a Stade de France-ban, ez a legnagyobb stadion Franciaországban. 380 000 ember előtt fellépett David Guetta, és péntek este Jennifer Lopez volt vele. Bizony, David!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Check this out, it's Radio Yen. Bob, it's Radio.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Ediet.
0: Ez így van, és József Jetenekem Viberen, Hali. József, nem tudunk fölvenni Viber telefonjú, sima vonal 0620-311-111. De itt vagyunk, József, Hali. Allé, jöjjön akkor Bob Sinclair. I can't wait, és nem sokára élő kívánság műsor, itt a Radio Yen. Nem szép az élet, de hogy nem, gyönyörű!

0: Calabra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapart.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igaz

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Ah, Monsieur Viktor! Hűséges hallgatónk! Mi újság, hogy vagy ebben a melegben?
2: Köszönöm szépen, megtisztel az a jelző. Jó vagyok, én nem voltam melegben, mert ütöttem magamnak.
1: Hogyan?
2: Számítógépen dolgoztam, ma fejlesztgettem.
1: Na,
2: okosítom magamat, meg a környezetemet.
1: Az viszont nagyon jó, ez mindig pozitív, kicsit okoskodni. Ha nem okoskodni, meg okosabbak lenni, igen.
2: Értem a célzást, mindegy, igen, okoskodom.
1: Szoktál azért, igen, szoktál, de nem baj, ez jó, ahogy van, jó, ahogy van. Nekem egy kérdésem van, hogy szoktál hűteni magát? Bezárkozod a hűtőszekrénybe, vagy hogy?
2: Próbáltam már azt is, csak kicsi a hűtő, úgyhogy a klímaberendezés sem.
1: De klímaberendezés, jó van. Na, figyelj, kamarád, be mine, kinek szeretnéd küldeni Viktor?
2: Minden fejlesztő gondolkodásúnak.
1: Mm-hmm. Vagyunk egy páron.
2: Na, ja.
1: Jó, oké. Üzenet nincsen, csak úgy?
2: Csak így tovább nekünk.
1: Jó, csak így tovább nektek, értem én. Jó, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és... tovább jó felejtést kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Kamerad, be mine! Ez következik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Levente.
1: Levente. Ja, kettő Levente van a vonal túlsó végén.
2: Na, igen.
1: Jó van, sziasztok fiatalok. Na, kinek a
2: kapu? Csak a PSG, Kuki.
1: PSG? Itt kell mondani PSG, nem G. Így van.
2: PSG.
1: Így van. Na, Martin Garrix, Butterflies, kinek akartok küldeni, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, meg a barátunknak, mert maga alaptak, igen.
1: Jó, oké. Jó bulizás nektek, fiatalok, és köszönöm szépen a telefonatok. Hello. Jó hangulatot, az biztos. A hangom is elmegy. Az idig Viber üzenet, itt szólanok, fiúk. Szia, Kuki, a szerelmemnek szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és siessen haza. Üdv, Niki. Ezért óvatosan, a úton vagy, jó, és siess haza. Óvatosan, nem szabad gyorsan vezetni, csak egyszer élünk. Na, érkezik nálunk Martin Garrix, Butterflies.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén egy nagyon kedves telefonáló. Szia, ki ez, van szerencsém? Hogy hívnak téged?
2: Engem?
1: Aha.
2: Gábor Attila.
1: Gábor Attila, honnan telefonálsz? Melyik városból?
2: Csótvaszkertről, éppen a száj időszakban.
1: Na jó van, oké. Jól van, minden oké?
2: Hát azon kívül, hogy több bort kell inni, mert ugye szárad a főd. A szájadike, a tőkéket.
1: Igen, állítólag lesz egy kis eső már, szóval egységes, hogy ez segít. Na figyelj!
2: De nálatok Franciaországban is kell leerni a tőkéket.
1: Ó, Franciaországban most 38 fok font Párizsban. Már riasztó van, mindenhol riasztás, ott nagyon meleg van. Kértem tőlem Alex Kenji, Bambole, kinek szeretnéd küldeni? Ki, mi lenne az üzenet? Parancsolj!
2: Kinek küldjem? Legyen mondjuk Vasszágyi Zoltinak és a kedves családjának.
1: Oké, rendben! Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm
2: neked
1: szépen, hogy hívtál
2: engem. Egész végig, meg az egész rádiónak, meg a... Vigyázzatok magatok.
1: Köszönjük szépen, uram. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Keresztetek hűvös.
1: Hello, oké, okay. Ciao, szia. Alex Kenji, Nyari Feeling, Bambole, ez a szám címe itt a rádió, hogy ilyen, ezt imádunk.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Dominiknak.
1: Dominik, ki eltöltene az a jó kis Ed Sheeran Camera? Kinek szóljon?
2: Hát az édesanyukámnak, ma van a szülinapja.
1: Jaj, de jó, torta volt, ajándékozás, minden megtörtént, ahogy kellett?
2: Igen.
1: Jó van.
2: Ma bográcsoltunk, nagyon jó volt.
1: Jaj, de jó, akkor boldog szünepet kívánunk neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Oké.
1: Szia, hello, szia. Az idik SMS-t szól, szia Kuki, szép napot, ma van az évfordulónk, az én drága szerelmemmel, medencezünk, kutyazunk, és a bográcsba rotyog a marhapöri. Ezt még koronozva szeretném kérni Ellen Brook nomzenejét, köszi. Uff, ez most nincs nálam, de legalább az üzenetet olvastam, és jó medencezés, és jó étvágyat kívánok nektek, jó? Hamarosan érkezik Ed Sheeran Camera, ez egy Cyril Remix itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi.

0: bankkártyát.
1: Ajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, persze nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Állati jó vasárnap és világrekord kísérlet a Salgótarjáni piacon június 21-én. Családi kikapcsolódás egész délelőtt, ingyenes lovagoltatás, ugrálóvár, gokártozás, vásári hangulat, bolhapiac, kisállatbörze, és mindezek mellett ezúttal kísérletet teszünk a világ leghosszabb palacsinta kígyójának megalkotására is. Aztán közösen meg is esszük. Állati jó vasárnap június 21-én a Salgótarjáni piacon. A rendezvény idején a vásárcsarnok is nyitva tart.
10: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: A három DJ legenda.

0: Minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A varaltusó végén, Viki, szia Viki, hogy vagy?
2: Jól vagyok, mi engedtünk már, most csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Most még egyszer nem értettem, hogy mi történt?
2: Mi engedtünk, és most már csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Ja, értem. Na, egy jó kis számfelkértél tőlem, a szám címe Heart Like Mine, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak, meg a fiamnak másnak.
1: Na, hány éves a fiad?
2: 10 éves.
1: Jó gyerek, jó tanuló?
2: Jó gyerek és jó tanuló, igen.
1: Most már hogy hívják ezt, nyári szünet van neki, nem?
2: Igen, úgyhogy itthon.
1: Jó van, hát jó pihit kívánunk neki, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, szia. Az egyik Viber üzenek itt szól, szia Kuki, Svájcba küldetszinek bármi pörgöset a 40. szülőnapjára. Jaj, boldog szülapot kívánok neked, drága Laci. Ohoho, de nagyon jó. Ezután, szia Kuki, Angina küzenem, hogy boldog születésnapot, éppen hallgatja útközben a rádiót, és valami nagyon jó kis zenét különek neki, kerek szépen, köszi, Tina voltam. Rendben, jelkezik a szám fel, és meg egyszer mondom a szám címe, Heart Like Mine. Oké. Indítom.
0: Kuki forradalmasítja a rádiót.

0: Rapid Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!
2: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Jó, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó, dolgozunk éppen, mint Pest mellett.
1: Ja, értem, ilyen melegben dolgoztok. Így jár sok vizet, jó barátom, jó?
2: Rendben.
1: Jó, na kettőltelem rája, jól tudom, ugye?
2: Igen.
1: Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Abba Mónikának, akkor Anikónak, Viviennek, neked, családodnak, és ki szeretnéd.
1: Oké. Rendben, Gizmo, jó munkád, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Oké,
1: Szia. Nincs mese, zene, Raya kezik nekünk, és a szám címe, Where is my husband? Hol a férjem? Mit tudom én? Ott van a konyhában, velem itt főz neked.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy anyuka. Szia, anyuka.
2: Szia.
1: Szia. Szia. Hogy hívnak téged?
2: Anita.
1: Anita. Anita, hány gyereked van?
2: Három.
1: Három, jaj.
3: Négy,
1: jó. Lehet érezni, hogy jó a hangulat nálatok, ez nagyon jó. Na, Ed Sheeran, Azizám, kinek szeretnéd küldeni, Anita? Parancsolj!
2: Családomnak szeretném küldeni, és a kis Lucikának, aki most ballagok fel.
1: Jó!
2: És ő nem az én.
1: Jó van, rendben. Jó bulizás nektek, és gratulálok neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Hello, lehet érezni, hogy nyáron sinet van tényleg, nem? Mindenki boldog, ez tökéletes. Na, érkezik akkor Ed Sheeran nálunk. Azizám, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: you. I guess you moved on really easily.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia!
3: Oli.
2: Oli, szia, Oli, mi újság, hogy vagy, minden oké?
3: Okay? Igen, mit veled?
2: Mi? Ah, velem minden oké, okay, ne viccelj, mi mindig jó kedvem van. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
3: Zenét.
2: Hát gondoltam, hogy egy pizzát akarsz tőlem rendelni, de melyik előadót szeretnéd hallgatni? Ki lenne ez az előadó?
3: Lady Gaga. Abrakadabra.
2: Ez ma volt. Még egyszer nem tudok lejátszani, de egy másik Lady Gaga jó lesz? The Dead Dance, az megfelel?
3: Persze, jó lesz.
2: És kinek szeretnéd küldeni?
3: Papámnak.
2: Apának, és mit szeretnél neki üzenni? Vegye nekem egy kocsit. Egy új telefon, mobil, egy smartphone.
3: Vegye nekem egy csokit.
2: Csokit? Jó, de jó fej vagy, rendben. Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó legyél, jó?
3: Én is, viszlát.
2: Ciao, hello, szia. Érkezik Lady Gaga.

0: Weekend.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, kihez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Luca vagyok.
1: Luca, regeneria, legújabb. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát anyukámnak.
1: Na és mit szeretnél neki üzenni?
2: Hát megköszönni, hogy ezt az egész mindent a bulit megszervezte nekem.
1: Melyik buli? Mesélj csak.
2: Hát ballagási.
1: Ja, ballagás, jól sikerült, jó volt?
2: Igen.
1: Jó van. Na hát akkor jó nyaralást kívánok neked, mert most nyári szünet van, vigyázz magadra és jövőre sok sikert az iskolához, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Én búcsúzom tőletek, elnök fiúk, a legközelebb holnap találkozunk itt a rádió, ilyen 17 órától. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től jó az Geri. Kuki voltam és búcsúzom, hogy ma reggel néli vele szám címe Heal Me.
3: Ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Állati jó vasárnap és világrekord kísérlet a Salgótarjáni piacon június 21-én. Családi kikapcsolódás egész délelőtt, ingyenes lovagoltatás, ugrálóvár, gokártozás, vásári hangulat, bolhapiac, kisállatbörze, és mindezek mellett ezúttal kísérletet teszünk a világ leghosszabb palacsinta kígyójának megalkotására is. Aztán közösen meg is esszük. Állati jó vasárnap június 21-én a Salgótarjáni piacon. A rendezvény idején a vásárcsarnok is nyitva tart.
9: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
10: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, méghozzá 3D-ben, a születésnapos Hanvai PG-vel és DJ Juniorral.
5: Van egy ilyen énekem, Happy PG to you! Happy PG to you, az rajta van, nem? Az úgy jó lett.
6: De figyelj, ezen gondolkoztál?
5: Nem, ez most így hirtelen jött, mint mindig. És annyit akartam még, hogy boldog születésnapot, és figyelj, csak egy mondat erejéig. Innentől kezdve megvan neked engedve, hogy elfelejtsd dolgokat. Ne emlékezzél dolgokra, és hogy olyan legyél, mint a bárány.
6: Ne! Én most nem tudok mit mondani, most én nagyon szomorú lettem. Én évek óta látom, hogy mit csináltok 50 pluszban.
4: Egy kifejezés még neked. Welcome to the other side. És megkezdve is. Alex Kendjüvel, a Bamboléóval köszöntjük a rádió egy hallgatóit. Igaz, hogy ez csak Bambolé, de mindegy.
6: Én most hazamegyek.

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkosi Radio Show, Hanvai PG pedig belépett abba a klubba, amiben mi a Bálennyal egy ideje benne, mondjuk a Bálenny nagyon régóta, én nem olyan régóta.
1: És én jövőre kilépek.
0: Ez az 50-esek klubja egyébként, Pizsi, szóval itt ahogy hallod, csak baj lesz.
2: Lassan, most már 6 éve nézem, hogy átlépte a Junior és az 50-et, és teljesen megmarhult. Az első pillanatokban mondtam neki, hogy ha megmarhul és jól lesz, mint a Bálenny, akkor megölöm, de csak azért, mert nagyon kedvelem nem öltem meg.
1: De olyan lett minden.
0: Én rájátszok.
2: Nagyon durva, és hát az előbb az Attila mondta, hogy idén kilép az 50-ből, ugye majd 6-ossal kezdődik az évszám neki. Azt is majd egyébként végignézem, hogy az milyen, mert az Attila mindig előjárt, és mindig a rossz példákat mutatta nekem, és ezúton is köszönöm szépen.
1: Figyelj, még mindig élek, úgyhogy valamit jól sem.
0: Semmi friendship. Valami konzervált, de hogy
1: mi? Hát én tudom. Na, ide. Jön German Stewart, gyerekek, ő már meghalt egyébként, szegény Isten nyugosztalja, éces lett, mert hogy egy másik csapatba fotbolozott, és akkor, amikor éppen erre még nem volt gyógyszer. Úgyhogy a Get Lucky 1988 egyik legnagyobb slágere volt, ennek ellenére olyan, hogy mondják ezt, olyan istenem véget ért.
0: Ez a I Should Be So Get Lucky, vagy ez
1: nem,
0: még?
1: Az egy másik.
0: Jézus Mária.
1: Én kérek elnézést, a Kylie Minogue nem is kellene ebben foglalkozni. Szóval jön German Stewart itt a rádió egy ilyen, persze 2026-os biztonságban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyal Terrel és velem Hambai PG-vel. Egyébként ezúton is köszönöm, hogy fölköszöntettetek. És hát tényleg most már jó néhány éve nézem ezt az egész átalakulást, és hát ez ma elkezdődött, és szomorúan élem meg, mert láttam, hogy rossz, és hogy nem lesz jó, és nehéz.
1: Nagyon jó. Nem emlékszel semmire, tök jó. De mikor számon kérnek, a fogalmat is jó.
2: És elnézik, az a jó benne.
1: Mert egy idő után már el is hiszik.
2: Csupa jó dolog fog vele történni, ja nem?
0: Jézus, azt mondja, ja nem, inkább hiszek.
1: Na, viszont ami lesz majd a Hanvainak az 50. szülőnapi bulián, az ez. Diszkosít, sorry, itt a Rádió Egyen, a Diszkositben az igazi mai slágerek között.

0: Morvai Kárándi Ágota és Antal Levente Evecsésről. Istenét és az ünnepelteket!
1: Azon gondolkozom, hogy tegnap voltak egy születésnaposok, komolyan.
2: Voltak, mondta az Attila szerintem.
1: Mondtál
2: tegnap születésnaposok?
1: Igen. Jó van, csak kérdezem, hogy mondtál, mert hogy ma elmondtad, azt most már tudom. Csak ezért mondom a hamainak, mert ezekre már nem fog emlékezni egyébként, hogy ki mit mond el nem sokára.
2: Ez biztos, hogy a Derzsényi Detti ma este ott lesz a születésnapi bulimon, ahova ingyenes a belépés, és ugyebár ez a pesti rakparton lesz. Ő volt az első rádiós anyukám, szép szóval éve, ugye annak idején Roxy Rádióban ő volt a mindenes, és annyi mindent elintézett nekünk, hogy az valami félelmetes. Nagyon-nagyon imádtam. Viszont ugyebár ez a nagy fesztiválos srác is, nem tudom kimondani a nevét, Löwenbein Norbi.
1: Igen, a Norbi.
2: Ő is ma született. Hát ha ezt tudom, akkor fölhívom már 10 évvel ezelőtt, aztán világéletemben nagy színpadon lettem volna mindenhol.
1: Egyébként a Dettiről még annyi jutott eszem, hogy az én kicsi fiamnak egyébként az ő anyukája volt az óvónője. Tehát na, ő vezető óvónője, úgyhogy imádom én is, és sokoltatom neki is boldog szülinapot.
0: Így nekem meg az jutott eszembe a Hanvai szülinapjáról, hogy ezt nem fogja így játszani, de ezt a számot igen. I'm an angel moving to the sun, itt a Rádió Egyen, de most Biszen Sőben.
2: Küldet lehet, hogy játszom.
0: Ne?

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósit Rádió show, vannak ilyen ünneplések, meg minden, a Hamvai ma 50, Bárány Attila mixel, én is itt vagyok meg, és egyébként július 2-án együtt fogunk majd játszani Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, sőt, Rádió 1 stage van, a csütörtöki napon, a nyitó napon Diszkósit lesz előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy az esemény ki van a rajongói oldalainkon, keressetek rá, meg még annyit akartam, hogy ma visszatértem, és megyek a Szeliditóra hajnali 2-kor fogok ott pörgetni.
1: Egy biztos, hogy 50 az új 50, idáig teljesen meg voltam vele barátkozva, de ma annyit mondtátok, hogy ez az 50, meg hogy majd semmire nem fogok emlékezni, hogy most már lehet, hogy kezd zavarni. Mindezt úgy, hogy én előtte se emlékeztem semmire, nekem sose volt memóriám, tehát ettől rosszabb lesz?
2: Nem, csak lesz mire fogni.
0: Így van, jó mondja, jó beszél. A korra bármit rá lehet egyébként, hogy jó lesz.
2: Most pedig valami új a biztonságos stúdióból, ez nem más, mint Alec Human és a Black Mamba. Egyébként a Hajda küldte nekem ezt a dalt, hogy mi lenne, hogyha csinálnék belőle egy új verziót, valami erősebbet. Hát ez szól most itt a Rádió 1-en a Diszkósitben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, búcsúzunk ma estére DJ Junior, bár eltőle is jó magam az 50. születésnapját ünneplő Hanvai PG.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúztam, hogy visszatértem, és igen, érkezek majd Szelidítóhoz, és ott az helyi nyári nyitott szórakozó helyen fog pörgetni majd klasszik house-okat hajnali 13:30-tól. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon van a remixek. Holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, úgyhogy 8-kor is tartsatok majd velünk. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, 23-tól hajnal 4-ig egy 5 órás exkluzív születésnapi szettel, ugyebár a pesti rakparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy 50 vagyok ma születtem, és ezt meg is ünneplem jó sok rég és vadonatúj zenével. Várok mindenkit sok-sok szeretettel, szevasztok!
2: Én azzal köszönök el mindenkitől, hogy Ballószögön és Salgótarjánban lehet velem találkozni, bulizni ma este, illetve hogy van még egy rehabilitációs dalunk itt Rehab-től és Biától. Ez a Can't Touch This, ezzel búcsúzunk, és még egyszer utoljára istenítes Hanvai PG-t itt a Rádió stúdiójából, a Diszkosítből.
0: Köszönöm szépen.
2: Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Haszonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, nyugodtan bízzátok ránk magatokat. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Itt van a szombat este, bulira fel, nyaralásra fel, ki mit csinál, mi pedig Gerivel majd zenélgetünk, valamint jó hangulatot varázsolunk. Itt is van egy szuper jó feldolgozás, ami Fate lesz és Bibi Rexa közöse. Ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját itt a Rádió Egyen, úgyhogy megéri velünk maradni, mert szuper jó zenéket hoztam.

0: szombat este a Rádió 1-en a Föld is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ha imádjátok Madonnát velünk együtt, hát akkor nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, ez ugyanis egy feldolgozása a Like a Prayer-ből.
1: Ez így igaz, képzeld el, Geri, ez TikTokon rengeteg ilyen content született rá, és ezt pont Németországban találtam meg, mert annyira érdekes ugye a TikTok, hogy teljesen más zenéket dob fel mondjuk itthon nekem, valamint hogyha Németországban vagy külföldön valahol máshol vagyok. Sőt, egyébként ezt nem is Németországban, hanem szerintem Bolíviában sazamoztam. Na, mindegy. Egyébként ez egy Madonna feldolgozás, Joss Favas készítette, ez következik itt a Rádió 1-en, a Verizmen Rádió Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Side Piece formáció érkezik közben, ő pedig szépen lassan igazi feldolgozás specialistává növi ki magukat. Megmutatjuk, hogy mit hoztak ki az egyik legnagyobb Calvin Harris slágerből, a Sweet Nothingból.
1: Nekem nagyon tetszik ez a stílus, amit ő képvisel. Tavaly lett tulajdonképpen ez a stílus, ez nagy trend, és Side Piece ennek a bass house-os hangzásnak nagyon nagy képviselője, feketőves pápája, lehetne ez még tovább ragozni, de minek? Nehogy mutassuk meg, hogy mit csinált most ebből a Calvin Harris eredeti dalból. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Pelle Farben, Buddy Talk, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött közös zenét készített Tones & I és Fisher. Nagyon jó lett, de ezt a kollabot nem láttuk jönni.
1: A Fishernek nem mondanám ki a nevét, csak annyit mondanák, hogy képzeljétek el egy halássapkát, egy nagyon érdekes szemüveg párosítással, és DJ producerről beszélünk, akkor biztos mindenki rávágná, mert szerintem még szegény nagymamám is rávágta volna, hogy Fisher, na mindegy, Fisher, és Tones & I közöse következik a Favor, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió Egyesült Third Is Mine Radio Show szombat este. A mai különkiadásunk a szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon élveztem ezt az elmúlt egy órát, úgyhogy neked kitartás a többiekhez. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: És akkor mondom, hogy kik lesznek a többiek, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week 11-től érkezik Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben a vendégünk a Crazy Boys.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, innentől nyúvik a házban, és a kezdő zene ebben az órában az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
2: Bumble és az Alex Kenji természetesen, mélyen tisztelt kollégánk, Hambai PJ és Roberto Vini coverje.

0: nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Kérlek szépen egy Mercer után, ami igazi diszkó felvétel, ráadásul még a címe is az, hogy Rock the Disco, szerintem egy olyan történet, ami számomra legalábbis az énekest illetően Ultranétről beszélünk, szerintem egyszerűen frenetikusan jó. És ettől függetlenül ez a zene megint csak azt gondolom, hogy a nyár feelingét meghozta, úgyhogy ez szerintem tutira a nyár slágere lesz. Jó, Ultranét, Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Minden, ami elektronikus zene nyúlik a lemezjátszói mögött. Jennifer Lopez és David Guetta végre csináltak egy közös dalt, ideje volt.
1: Abszolút, és én azt gondolom, azért ez egy elég minőségi történet, tehát mind a ketten világsztárok, és azért Jennifer Lopez, hogyha azt mondja, hogy David Guettával össze spanolgatok, és ugye vice versa, de én azt gondolom, azért ő a nagyobb díva ebben az egészben, úgyhogy ő hozta meg ennek, én azt gondolom, azt a kis attitűdjét, ami kellett hozzá. Save Me Tonight, Arne Kosz remixében.

0: Te nyúvik a lemezjátszói mögött, a San Antonio jön 11-től, a Guest Mixben pedig éjfél után a Crazy Boys lesz a vendégünk, és érkezik most egy igazi prémium kategóriás feldolgozás.
1: Így van, és én nagyon vártam, megmondom őszintén, nekem eddig vagy nagyon erős darab jött a kezeim közé, vagy a füleim alá, vagy bárhogy is mondják ezt. Tehát, hogy én még nem találtam meg azt, amit úgy szívesen játszanék, mert túl erős volt, túl gyenge volt, ez viszont pont az, amit lehet döngetni, lehet húzni. Ez pedig nem más, mint Green Velvet és a Veduza és a La La Land itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Néhány percig még nyúlvik a lemezjátszóknál. Hány fellépés lesz ma?
1: Ma 2 lesz, tényleg iszonyatos távolságokat megyünk, ma is Győrtől egészen Szarvasig, úgyhogy már indulok is, szevasztok.
0: Nálunk pedig jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, aztán 11-től Antonio a lemezjátszói mögött.

0: hallod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Hambai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regál

0: egy jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
2: A

0: Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Summer és a 12-12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12-12 a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: és a Put Your Hands Up for Detroit Tony Romero változatában a Rádió 1-en. A World Is Mine Radio Show-ban Antonio lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Bogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött.

World Is Mine radio show.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este, néhány percig még Antonio elemezjátszók mögött. Szuper volt ám ma is.
1: Jó hétvégét mindenkinek. Szia Geri, jövő héten találkozunk itt a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ciao Anti, nagyon köszi ezt a ma estét. A Medúza jön és a Do Wanna Go Home, éjfél után pedig a Guest Mixben a lemezjátszói mögött. A Crazy Boys.

0: bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél.
4: Végy egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
6: Are you ready?
7: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
8: World is mine.

0: Turntables now. The guest mix.
1: The guest mix.
0: The guest mix. World is Mine radio show starts now.
2: The world is mine.
3: Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix, hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig, a Crazy Boys.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show a Guest Mixben, a Crazy Boys a lemezjátszói mögött. Dinoró jön és az In My Mind, méghozzá Duniscu remixben.

Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is Mine Radio Show. The Guest Mix. The Guest Mix.

0: Ennyi időnk jutott mára, remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kivel indíthatnák jobban, mint DJ Metzger Vikivel, Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Éden, az igazi mai slágerek egész éjszaka nálunk szólnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Taylor Swift már is, aki a Toy Story 5 egyik betétdalát is jegyzi, ami hivatalosan is megjelent már, és mindjárt az első helyen nyitott a Billboard Hot 100-as listán. Bevételi rekordot nem csinált, bár így is a dobogón van, az se kis dolog, a BTS egyébként az első ebben a szektorban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy bátran lehet büszke erre a teljesítményre, meg erre a dalra is. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift-től az Opel Light, amit indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó kis dal is. De jó kis dal, amit most hozok Joel Corey-tól, aki imádja befektetős tévéműsorokat, sőt ő maga is egy csomó befektetést csinál. Nagy bizniszmen, meg hát ugye nagyon jó zenész. És ezt mutatja most meg a Galantis-szal közösen ebben az igazi mai slágerben. Joel Corey, Stay a Little Longer, amit már is indítok. Oh,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő pénteken pedig Balázsék hajóznak, a Szántódrévi kikötőből reggel 7-től indulnak sztár vendéggel. DJ Metzger Vicky és a BSV is fellép majd a hajón, óriási élmény lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,